when my way. Yeah.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délután. Minden hétköznap déltől. Hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz portré. Életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Szabad a szívcsakra, a szimpatikus szakszofonosok kell a színpadra. Ő a sztár, sztoria szimpla, szaktudás, szellem és szikra. Szolmizál szigorú szabályok szerint, szenvedélyes, szorgalmas, szelíd. Szól a swing, száll a szólója, szédült szerelem szindróma.

Ez a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz kedvencek. Hazai jazz zenészek kedvencei. Minden pénteken 19 órától, ismétlése vasárnap 11 órától. A Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Dreht uns seine Leier, steht im Himmel, steht.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: volt a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló. Jazz Portré. Életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! A szerkesztő Besenyei Márk, a mikrofonnál Berente Marian. Nagyszabású dróntámadást indított tegnap Ukrajna oroszországi célpontok ellen. Becsapódásokat jelentettek Moszkvából és környékéről is. Legkevesebb 4 meghaltak, többen megsérültek. Közben Oroszország is kitartóan támadta az ukrán településeket, köztük Dniprót és Zaporizsját. Sokan megsérültek, több lakóház és ipari létesítmény megrongálódott. Lengyelországba, majd Bécsbe utazik a héten Magyar Péter kormányfő. A delegáció tagja lesz a gazdasági és energetikai miniszter is. Kapitány István hangsúlyozta, a tárgyalások célja az erősebb gazdasági együttműködés és több lehetőség biztosítása a magyar cégeknek. Bogdán Csabát és Weiss Viktort jelöli európai parlamenti képviselőnek a Tisza párt, Magyar Péter és Tar Zoltán megüresedett helyére. A miniszterelnök közölte, mindkét jelölt jelentős nemzetközi és szakmai tapasztalattal rendelkezik. A párt EP delegációját a jövőben Lakos Eszter vezeti. Itthon Bögi Viktória lesz az élő környezetért felelős minisztérium parlamenti államtitkára. Gajdos László tárcavezető szerint a jogász végzettségű szakember közigazgatási múltja gyakorlata miatt alkalmas a pozíció betöltésére. A munka során átlátható döntéshozatalra, valamint a természeti értékek megóvására törekednek majd, tette hozzá. Tegnap tartották az élet menetét a fővárosban. A Soá áldozataira emlékező séta résztvevői a pesti alsó rakparton vonultak végig Dunaparti nagy színpadhoz. Grósz Andor, a Mazsihisz elnöke az emlékezés, a gyűlölet és a megosztás elleni küzdelem, valamint a felelősségvállalás fontosságát hangsúlyozta. Karácsony Gergely főpolgármester pedig a közbeszéd megújítását sürgette. A digitális kultúra, a latin, illetve a héber nyelv írásbeli vizsgáival folytatódik ma az érettségi. Holnap fizikából, valamint mozgókép és média ismeretből vizsgáznak a diákok. A választott, illetve szakmai tárgyak írásbeliei pénteken fejeződnek be. Ma van a Múzeumok Nemzetközi Napja. Célja, hogy felhívja a figyelmet a közgyűjteményekben őrzött tárgyak és szellemi termékek kulturális és történelmi jelentőségére. A világnaphoz kapcsolódva ma rendkívüli nyitvatartással és különleges élményekkel várják a látogatókat, a többi között a Néprajzi Múzeumban, a Nemzeti Galériában, valamint a Gyűri és a Nyíregyházi kiállító helyeken. Tegnap volt a premierje Nemes László Moulin című alkotásának a Cannes-i filmfesztiválon. A történelmi dráma a franciák egyik nemzeti hősének, a II. Világháború alatti ellenállás egyik vezetőjének, Jean Moulinnek az utolsó napjait követi nyomon. A rendező első francia nyelvű alkotása 21 művel verseng az aranypálmáért. A Park Chan-wook dél-koreai filmrendező által vezetett zsűri a szombati záró ünnepségen adja át a díjakat. Az időjárásról. A Duna-Tisza közén és a Tiszántúlon borult az ég, és elszórtan esik az eső. Napközben északon, északkeleten lehetnek felhősebb területek. Arrafelé záporok, zivatarok kialakulhatnak. Másút többnyire napos, száraz idő valószínű. Az Észak-Dunántúlon helyenként megerősödik a szél. Délután általában 17-23, késő este 9-16 fok várható. A pontos idő 6 óra 4 perc.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Az Amigo zenekar, a Szakcsi Rádió küldve a dalot felhívásának egyik győztese. Skandobló című dalok most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Műsorajánló. Jazz délután. Minden hétköznap déltől. Hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Gőz László, jazzzenész, tanár, a Budapest Music Center alapítója. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Jazz Napló.
1: Ornette Coleman a free jazz mozgalom egyik atya volt. 1959-es The Shape of Jazz to Come albuma alapjaiban rázta meg a jazz addig ismert világát. Zenéje szakított a harmóniai kötöttségekkel és a megszokott formákkal. Az improvizáció nála totális szabadság volt, free jazznek is nevezte. Az új irányt persze nem mindenki értette meg rögtön. Egyesek zseninek, mások dilettánsnak tartották. Coleman szaxofon hangja éles, gyakran atonális, mégis emberien kifejező. A 60-as években ő és a hasonlók, Albert Ayler vagy éppen Cecil Taylor egy teljesen új zenei utat nyitottak. A free jazz nem háttérzene, hanem kihívás. Coleman öröksége ma is érezhető a kísérleti zenében. Ő volt a jazz első igazi szabadságharcosa.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Gőz László, jazzzenész, tanár, a Budapest Music Center alapítója. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Bartók Zenei Díj 2026. Május 22-én 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban, május 23-án 19 óra 40 perctől a Dunán, május 24-én 21 órától az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Jazznapló.
1: 2008-ban nyitotta meg kapuit a Múzeum utcai Kossuth Klubban a Budapest Jazz Klub, mely a hét minden napján várta koncertekkel a műfaj kedvelőit. Hosszú távú életképességét mutatja, hogy a 2012-es Hollánerdő utcába költözést is sikerrel vészelte át. Széles spektrumon mozgó, a hazai jazz élet egészét átfogni szándékozó klubról van szó, koncertkínálatából különösen a Harmónia Jazz műhely szervezte koncepciózus és értékcentrikus péntek esték kiemelkedőek. A Budapest Jazz Club mellett a fővárosi jazz élet másik fontos bástyája a 2013. márciusában a Budapest Music Center új grandiózus épületében megnyílt Opus Jazz Club. Itt a BMC helyi lemezkiadójának köszönhetően rögzítési lehetőség is kínálkozik.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz reggel a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Francia sanzonok és magyar népdalok mágikus összefonódása egy igazán különleges koncerten. Budapest a Modern Jazz klubjában lép színpadra formációjával, Isabella Cosanelli június 12-én. Az egyik legjellegzetesebb és markánsabb magyar énekhang újra elvarázsolja közönségét a fővárosban. Június 6-án este Budapest klasszikus jazz klubjában ad koncertet az Urbán Orsi Group. Az énekesnő művészetének egyik jellemzője, hogy sokféle irányzatban is nagy magabiztossággal kalandozik, így a swingtől a big band zenén át a latin muzsikáig minden műfaj bemutatásra kerül. Az idén kerek évfordulót ünneplő kiváló nagybőgő művész jubileumi koncertsorozatának újabb állomásához érkezik. A 60. születésnapját februárban betöltő Egri János június 18-án Pécsen ad koncertet kvartett formációban. A vérbeli All-Star felállásban a basszus hangszerest fia, Egri János Junior, Sosó Lakatos Sándor, valamint Pecek Lakatos András kíséri a színpadon.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Gőz László, jazzzenész, tanár, a Budapest Music Center alapítója. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
3: Bartók Zenei Díj 2026. Május 22-én 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban, május 23-án 19 óra 40 perctől a Dunán, május 24-én 21 órától az M5 műsorán.
4: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz Óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a magyar jazz rádiójának legjobb szerzeményeivel.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
5: Jó napot kívánok! A mikrofonnál a szerkesztő Berente Marian. Nagyszabású dróntámadást indított tegnap Ukrajna oroszországi célpontok ellen. Becsapódásokat jelentettek Moszkvából és környékéről is. Legkevesebb 4 meghaltak, többen megsérültek. Közben Oroszország is kitartóan támadta az ukrán településeket, köztük Dnyiprót és Zaporizsját. Sokan megsérültek, több lakóház és ipari létesítmény megrongálódott. Egyeztetések kezdődnek holnap a kárpátaljai magyar közösség jogainak rendezéséről, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita erről a hétvégén telefonon állapodott meg ukrán kollégájával. A szakértői szintű egyeztetésekbe a kárpátaljai magyarság képviselőit is bevonják. Az első alkalom online zajlik majd. A tárcavezető rövid időn belül kézzelfogható előrelépést vár a kisebbségi jogok rendezésében. Magyarországon nincs közvetlen járványügyi fenyegetés a hantavírussal összefüggésben, és nincs ok pánikra, írt a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, hogy a mostani nemzetközi fertőzések nyomán valószínűtlen, hogy világjárvány alakuljon ki. Hozzátette, fontos a megfelelő rákcsáló mentesítés, mert ezek az állatok terjeszthetik a vírust. Uniós küldöttség érkezik a héten Budapestre, hogy felgyorsítsák a Magyarországnak járó uniós források felszabadításáról szóló tárgyalásokat. A magasrangú tisztviselők célja felmérni azt, hogy milyen feltételekkel és milyen ütemben juthat el a pénz az országba. Több mint 10 milliárd euróról van szó. Szerdán jár le az SZIA bevallás és befizetés határideje. Mától hosszabb nyitvatartással várja az ügyfeleket az adóhivatal. 8:30 és este 6 között nem csak a kérdésekre adnak választ, de a kiegészítést, módosítást és a beadást is el lehet intézni személyesen. Működik a NAV Info vonala a 18:19 is, amely szerdán este 8 óráig hívható. A legegyszerűbb ugyanakkor az elektronikus ügyintézés, amely az scanav.gov.hu oldalon keresztül érhető el. Mostanáig több mint 2,2 millió személyi jövedelemadó bevallás érkezett a NAV-hoz. Ma van a Múzeumok Nemzetközi Napja. Célja, hogy felhívja a figyelmet a közgyűjteményekben őrzött tárgyak és szellemi termékek kulturális és történelmi jelentőségére. A világnaphoz kapcsolódva ma rendkívüli nyitvatartással és különleges élményekkel várják a látogatókat, a többi között a Néprajzi Múzeumban, a Győri, valamint a Nyíregyházi kiállítóhelyeken. Átadták az idei Zsigmond Vilmos Filmfesztivál elismeréseit Szegeden. A fődíjat David Bim, spanyol operatőr-rendező kapta, a Zapata Mocsár meséi című dokumentumfilm fényképezéséért. Több magyar alkotót is díjaztak, köztük Pálos Gergelyt, aki Enyedi Ildikó Csendes Barát című filmjét fényképezte. A legjobb videóklipért járó elismerés pedig Bálint Dániel vehette át. Szegedváros díját a Kurták töredékek című alkotás operatőrei Dobos Tamás, Vízkeleti Márton és Farkasáron érdemelték ki. Ma főként északon, északkeleten lehetnek felhősebb területek, arrafelé záporok, zivatarok kialakulhatnak. Másutt többnyire napos, száraz idő valószínű. Az Észak-Dunántúlon helyenként megerősödik a szél. Délután általában 17-23, késő este 9-16 fok várható.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Ez a Jazz délelőtt minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: my skin.
1: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A szakcsirádió.hu weboldalon

Hárs Róza, a Szakcsi Rádió küld be a dalod felhívásának egyik győztese. Confused című dala most következik a Szakcsi Rádióban.

a Szakcsi Rádió. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Gőz László, jazzzenész, tanár, a Budapest Music Center alapítója. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz délután. Minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Tartalmas szórakozást keres az egész családnak? Ne nyomozzon tovább! Ha-hó!
3: Ha-hó!
4: Hova igyeksz el, öcsi?
2: Mert mi elhozzuk otthonába az ünnep hangulatát.
5: Nem adnám egy zsák aranyért, hogy egyszerre ilyen társaságot tisztelhetek nálam.
2: Nálunk mindenki megtalálja a számítását.
6: Úgy látom, hogy megtanultad, miként láthatsz a szíveddel.
2: Utazzon velünk térben és időben.
7: Mesélni véletlenül nagyon jól tudok.
2: Várja önt a szellem és a lélek kalandja. Klasszikus történetek, kortalan élmények, az egész családnak. Filmek, ünnepi műsorok pünköstkor is a közmédia csatornáin.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Annak idején, amikor egyik elméletórán a harmóniát definiáltuk, hogy mi az, hogy harmónia, akkor én nagyon gyakran mondtam a diákoknak ezt a kínai esztétikából vett definíciót, hogy a harmónia, mert ugye azt mondom a zenében a harmónia, akkor mindenki azt mondja, egy hármas hangzat, négyes hangzat, alterált akkord, de nem. A harmónia az, az az erő, ami az eget a földre húz. Ez a harmónia. Illetve összeköti a földit az égivel.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz délelőtt a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Gőz László, jazzzenész, tanár, a Budapest Music Center alapítója. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a magyar jazz rádiójának legjobb szerzeményeivel.
0: Műsorajánlót hallottak. A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Szakcsi Plus, a Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a Szakcsi Plus mai adásának vendége Barakonyi Bruno, nagybőgős, basszusgitáros, én Eszter Gályos Máté vagyok. Nagy szeretettel köszöntelek a Szakcsi Rádió stúdiójában.
3: Hello, hello, én is köszöntelek, és a hallgatókat is üdvözlöm.
2: Örülök, hogy beszélgethetünk, ugye már találkoztunk egyrészt a Szakcsi Rádió hallgatói, nézői is, a tavalyi születésnapon találkozhattak veled, akkor az Orbai Lila kvintettel léptetek fel, és hát azóta hát eltelt bizony egy év. De most, ha erre az egy évre visszatekintünk, és a te szemszögedből, nem pedig a rádió perspektívájából, akkor hogyan voltál te ebben az elmúlt egy évben? Mik történtek veled, mind zeneileg, mind tanulmányaidban?
3: Hú, rengeteg. Pont egyébként nem is gondoltam bele, hogy ez egy éve ilyenkor volt a szülőnap, és igen, hát azt hiszem, hogy így az elmúlt egy év, így a rövid kb. 6 évnyi szakmai karrieremben talán a legsűrűbb volt. Tanulmányi téren, ugye erről pont erről beszélgettünk itt befelé a stúdióba jövett, hogy kivettem, ugye a listán vagyok most, és idén diplomáztam volna, de kivettem egy ilyen passzív évet, mert nagyon sok minden zenekari dolog, kötelezettség, projekt felhalmozódott. Hát többek között az elmúlt egy év, és azonban is az elmúlt fél év, de inkább kezdem, az elmúlt egy év egyébként az én főleg arról szólt, hogy komponáltam nagyon sokat. Ugye most voltam 4 hónapot, dolgoztam külföldön, egy ilyen óceánjáró hajón voltam, kipróbáltam ezt a klasszikus vendéglátó jazzelést is, ami arra például nagyon jó volt, hogy nagyon sok időm volt komponálni, majdnem egy albumnyi anyagot kint megírtam, és amúgy is az elmúlt egy év az tényleg főleg erről szólt, és az elmúlt fél év pedig az, hogy lehetne azt, mert én ezt mindig úgy működtem, ugye, mint sideman elsősorban, itt is játszok, ott is játszok, ide is viszek egy kompozíciót, oda is hangszerelek egyet, és most a saját név alatt futó zenekarnak, ami jelenleg trió felállás, annak az építgetése történt most elsősorban.
2: Kiket választottál így társaidként a trióban?
3: Bedő Gábor dobol, ő nemrég végzett Grazban, aztán Berlinben lakott, és igazából hát szerintem nincs is még talán 2 éve, hogy hazajött, valahogy így, tehát hogy hazajött, én nem is ismertem egyébként, csak úgy névről, valamikor meghallottam, és akkor rögtön rásett a választás, illetve a gitáros a trióban pedig Vértesi Ferenc, aki meg már veterán harcos társam, nem annyira régóta, de elmúlt 3 évben dolgozunk mi együtt, viszont nagyon szorosan rengeteg projektbe, közös, több közös albumon közreműködtünk, lakótársak is vagyunk, úgyhogy ők jelenleg a zenekar.
2: Hogyan esett pont rájuk a választásod? Azt gondoltam volna, hogy amikor az első saját formáció, főleg hogyha trió, tehát egy igazán szoros zenei ilyen együttműködés, akkor mondjuk a gyerekkori, vagy a nagyon fiatalkori, hát még persze mindig fiatalok vagytok, csak hogy akkor egészen olyanok, akikkel hosszú-hosszú évek óta akár zeneiskola előttről ismeritek egymást, és mondod, hogy 1-2 éve, 2-3 éve ismered őket, akkor valami egyből meghallottad a dobolást, azt mondod, hogy akkor tudtad, hogy ő, tehát valaminek nagyon passzolnia kellett.
3: Így van, amiatt egy ilyen, emögött egy ilyen stilisztikai tudatosság volt, hogy eléggé Hát nem mondanám, hogy mert hiszen jazz meg ugye mindig alakul, meg egy kompozíció az eleve egy zenekar kezei között szólal meg úgy, ahogy, és én meg ezt mindig szerettem ilyen szabadjára hagyni, hogy akkor kicsit a kollégák formálják, de hogy azért van egy ilyen stilisztikai, egy ilyen esztétikai kód a fejembe arra a zenére, amit mostanában úgy kiadok a kezemből, és igazából ez a két kolléga olyan, hogyha az ő stílusuk, az ő adottságaik, az olyan, hogy azt mondta, hogy igen, ez ezzel maximálisan kompatibilis.

0: gyorsan tudjuk le ezt a kötelező kört, hogy amúgy még milyen formációkban láthat, hallhat a közönség?
1: Ugye, ahogy említetted, vagyok az Orbai Lilla Quintetben, ugye a Haridrama kollektívában, csapatban basszusgitározom, a Négyesi Banna Quartetben, a The Bligates nevű progrock zenekarban, ugye ez a Trio Signál néven fut a saját trióm, és tulajdonképpen ezek most a fix formációk, és hát ugye, mint minden jazzista, ugye sok-sok ilyen alkalmi helyen láthattok még.
0: Hogy nem a saját neveden alapítottad az első saját formációt?
1: Hát, mert ha ugye, tehát most jazzről beszélgettünk, de hogy tulajdonképpen azért nem annyira tradicionális jazz, amit ott csinálunk, és kicsit azt éreztem volna, hogy egy olyan név, hogy Barakonyi Bruno Trio, kicsit azt tükrözi.
0: Akkor ahova megnéznék, hogy mondjuk, akkor mindig olyan előjellel hívnának kell zenélni, hogy akkor itt majd egy klasszikus triót kapunk, egy régi eset.
1: Igen, meg nem csak, nem is ez a szempont, hanem igazából ugye az alkohol, mert ez egy, tehát hogy ahogy mondtam, igen, főleg én szerzem most jelenleg oda, de hogy ez nem teljesen igaz, most rá is csapok a kezemre, mert hogy mind a két kollégától érkeznek számok, tehát hogy azért gondoltam, hogy legyen egy ilyen összefoglaló neve az egésznek, hogy mindenki ugye a zenekarból is úgymond jobban sajátjának érezze.
0: Egy picit érdekelne engem azért még ez az óceánjáró hajózás, ez mennyire volt a közeg elfogadható, vagy hogyan tudtál megbarátkozni hónapokon át ezzel?
1: Fú, nagyon. Kezdem azzal mindig így először a hála, meg ugye a kaland, a hála, a változás, változatosság, meg a kaland iránt. Jó kaland volt, nagyon nagy tanulság volt, nem, abszolút nem nekem való. Erre rá kellett jönni. Nyilván én is hát azzal azért mentem ki, ez nem titok, pont azért, hogy ilyen projektekre, és aztán nem tudom, egy albumra, egy új nagybőgőre, egy jogosítványra felhalmozzak egy kis készletet. De hát ez egy nagyon specifikus mindsetet követel meg, ez a tengeri élet, és nekem az azt hiszem nincs meg, meg hát nem tudom ugyanazt játszani minden nap, arra itt rájöttem, hogy az nem megy nekem.
0: Ja, itt az volt konkrétan a követelmény, hogy egy ilyen kis háttérzenem mindig legyen.
1: Igen.
0: És ez két hónap volt?
1: Négy hónap.
0: Tehát négy hónap, de voltak kikötések, voltak
1: Volt, igen.
0: Hát...
1: Meg mindez egy azt hozzátesz, hogy mindez ugye a Karib térségen, amíg ti itt, meg óriási cidri volt, ez így pont a tél közepe, úgyhogy...
0: Hát jó, persze, értem én a pozitív oldalai, de akkor tanulságos volt legalábbis ennyit még hozzá lehet tenni. Akkor nem fogsz visszatérni valószínűleg ilyen.
1: Nem.
0: De és akkor az album, vagy ami anyag, ami összegyűlt, akkor az a Trio Signál számára gyűlt össze, feltételezem.
1: Igen, elsősorban.
0: És azt mondod, hogy egy albumra való, tehát akkor lehet esetleg számítani arra, hogy...
1: Abszolút lehet.
0: Valahogy
1: abszolút.
0: Ez van. De amikor ezt készített, ott nem volt kint zenésztársad, aki a trióban zenésztársad?
1: Nem.
0: Függetlenül. Más nemzetiségű zenészekkel is esetleg? Vagy magyarokkal voltál kint?
1: Magyarokkal
0: játszottál
1: igen,
0: együtt.
1: Igen.
0: De akkor bemutattad az anyagot már a másik két srácnak, amit hazahoztál, vagy ez fokozatosan küldözgetted
1: fokozatosan,
0: esetleg?
1: Igen. Mert én egyébként én elég hagyományos kottista vagyok, én papír, füzetbe papír alapon jegyzegetem le az ötleteket, meg nagyon sokszor, meg nem csak, tehát nem a nulláról született ott egy csomó minden, hanem nagyon sok időm volt meghangszerelni régebbi dallamokat, dallamötleteket, számrészeket, amik már léteztek, olyan számot, amit esetleg már játszottunk, és csak most ott nyerte el a végleges formáját.

0: Ez a Szakcsi Plus, a Szakcsi Rádióban.
1: Hogyan indult a te jazz pályafutásod, de hogyha még nem is a jazz pályafutásra kérdezek rá, akkor inkább úgy a zenével, vagy a zeneiséggel hogyan ismerkedtél meg?
2: Könnyű dolgom volt, így mondom. Én képzőművész családból jövök, és édesapám is, édesanyám is óriási jazz rajongó. Fatertól jött a Miles Davis vonal, mindig szólt Davis, édesanyámtól meg a Marcus Miller Frank Zappa vonal, de acid jazz is nagyon sokat szólt otthon, klasszikus zene, de hogy így a jazz, nekem igazán, erre nagyon szoktam mondani, mert erre így emlékszem, hogy 9 évesen, akkor már sokadjára mindig beülünk a kocsiba, és felcsendül a Kind of Blue, a Szóvat, Evans intro belép a Paul Chambers, és akkor, amikor már sokadjára hallottam, akkor volt 9 évesen egy ilyen realizálás, hogy így, ez jó zene, ez biztos. És én ilyen jazz fanatikusként nőttem fel, de az, hogy én hangszeren játszak, az nem jutott igazából eszembe egészen 13 éves koromig. Nem, én filmrendező akartam lenni, de aztán egyébként faipari szakgimnáziumba keveredtem el, és hobbiból kezdtem el járni Szentgalai György basszusgitároshoz, akit egyébként a mai napig úgy szoktam leírni, hogy igazából miatt neki köszönhetem azt, hogy itt vagyok sok értelemben, mert vele volt az, hogy egy első példakép volt, meg egy olyan pedagógus, aki így elindított az úton, és akkor eléggé senyvettem ott abban a suliban, nem voltam jó tanuló, most se vagyok, és nem voltak olyan jók egyéb, hogy mondjuk egy ilyen humán jellegű gimnáziumba átvegyenek, és akkor mondtam, hogy jó, hát akkor lehet, hogy ezzel a basszusgitározással így kivágom magam, és próbáljunk meg egy konzit. És akkor így kerültem el a Váci konziba, ami aztán teljes game changer volt, tehát ott nagyon megtaláltam közegemet, és aztán ott vettem fel második évben a nagy bőgőt.

0: Ugye ez a gyermekkor, ez addig Szentendrén
1: így van,
0: zajlott.
1: Így van.
0: És ha említetted az előbb, hogy a szüleid képzőművészek voltak, és ebből kifolyólag nagyon sok jazz volt otthon, ez miért volt ennyire egyértelmű, hogy miért, szerinted miért fonódik össze ennyire mondjuk a művészet, vagy egyéb más művészi ágazatok és a jazz?
1: Hát csak így körbe akarom nagyon egyszerűen írni a szüleimnek a művészetét. Ők, ugye édesapám festő, édesanyám pedig szobrász. Édesanyám absztrakt szobrokat csinál, édesapám pedig tulajdonképpen város, nagyváros tematikájú festményei vannak, és ez szerintem hát így ez a két, tehát hogy absztrakt formák, nagyváros, ez tulajdonképpen maga a jazznek a valamilyen olvasatban a jazznek ugye a forma nyelve. Hát igen, egyszerűen olyan fazonok voltak, hogy ez így adta magát, hogy a jazzben van egy olyan plasztikusság, amit ők is szeretnek az ő médiumjukban, mint művészeti médiumjukban, van egy olyan plasztikusság, ami egy ilyen nagyon nagy szabadságérzetet ad, hogyha ezzel foglalkozol, hogyha ez az anyagod, és akkor ez úgy adta magát.
0: Édesapád szintén zeneértő, tehát mondjuk a Miles Davis-t úgy hallgatta, vagy hallgatja, hogy
1: nem, nagyon... ő nem muzsikus, édesanyám, ő klasszikus zongoristának tanult, fiatal, nagyon tehetséges volt, de aztán nem folytatta. Nagyon vicces egyébként, most a húgomat is felvették Vácra, és édesanyám a jazz zongorára szintén felvették Vácra. Óriási, nagyon büszke vagyok rájuk. De nem, édesanyámnak volt csak zenei előképzettsége ilyen értelemben.
0: De ezt azért kérdezem igazából, hogy volt olyan pillanat, amikor már neked is Miles Davis a nagy, mondjuk így, hogy idolod lett, és esetleg valami olyan párbeszéd kialakult édesapáddal, amiben te már mind zeneileg megközelítve tudtál esetleg újat mondani róla, attól függetlenül, hogy mindig szólt a Kind of Blue, de hogy aztán te mondjuk meg is értettél benne zeneileg valami olyan dolgot, ami érdekes lehetett számára is. Vagy ez nagyon ilyen szakmázás, és igazából
1: igen,
0: nincs
1: igen,
0: értelme.
1: Ebbe szoktunk azért szakmázni, például hát a Faternak óriási lemezgyűjteménye van, meg mi még a mai napig CD-zünk, meg neki van egy csomó kiírt CD-je, de úgy, hogy akkor ott azon az is fontos, ez a tárgyi kultúra az, hogy legyen az embernek, meg legyen lemez CD formájában a művészet, ne csak úgy fogyasszuk, streameljük, hanem meg legyen. Úgyhogy vele kicsit ez a gyűjtői vénába folytunk bele, vagy az arról való diskurzus volt úgy jellemzőbb.
0: Vagy hogyha láttok valahol, hogy valaki egy Miles Davis régi hanglemezt árul, vagy egy plakátot egy koncerttől, akkor gondolom az nektek egy ilyen kincs,
1: abszolút,
0: ilyen ereke jelleggel.
1: Igen.
0: És ő mit szólt hozzá, hogy aztán neked, amikor már a hangszer és kialakult, hogy basszusgitár, hogy akkor lényegileg egy zenészpályát választasz, feltételezem művész szülőktől nem volt túlságosan idegen.
1: Hál' Istennek nem, mert ugye azért mondom, hogy hál' Istennek, mert én is, ahogy belenőttem ebbe a szakmába, meg egyre több művész kollégám lett, bármilyen más művészeti ágból is realizáltam, hogy azért nagyon sokaknak nehéz dolga van ezzel otthon. Ez egy nagyon ősi recept, hogy jó van, de azért valami egyetemet végezzel, hogy mi van-e B-terv, stb. Itthon én egyáltalán nem volt. Nagyon-nagyon-nagyon szuportívak voltak mindig is a szüleim azzal kapcsolatban, hogy mit szeretnék csinálni. Tehát én mondom, filmrendező akartam lenni ilyen 6-7 éves koromtól, kaptam kis Nikon kamerát, kis stop motion filmeket csináltam. Aztán egyébként szinte rögtön utána jött a zene, de lényegében bármiben mindig belekezdtem, van a teljes mögöttem voltak, úgyhogy ez így is, itt is ugyanígy volt.
0: Pluszban valahol volt egy pont, amikor döntened kellett, hogy a basszusgitár mellett azért a nagybőgőnek nyilván helye kell legyen az életedben, vagy valaki esetleg tanácsolta, vagy hogy értél erre a pontra?
1: Nem, mert ugye, ahogy mondtam, igazából én fiatal koromtól kezdve eléggé a tradicionális jazz volt az, ami érdekelt, és hát a tradicionális jazznek a hangszere nagybőgő, csak akkor még az olyan, amikor az ember hobbi szintről egy hobbi hangszer, ugye a nagybőgő az ritkán egy hobbi hangszer, és akkor tett a basszusgitár, az inkább olyan volt, hogy ez így volt, de hogy akkor játszunk basszusgitáron jazz-t, meg walking bass-t, tehát az a nagybőgőzni kell, hogyha az ember azt akarja játszani, és aztán most meg ez egy kicsit fordult egyet, mostanra már, szerintem most egy 50-50%-ban ugyanannyit basszusgitározom, mint bőgőzöm, de azon elég egyértelműen jött, mikor elmentem a konziba, az első év, hát ez még azért egy ilyen ismerkedés volt maga azzal, hogy mit követel meg a zenész élet, vagy a zenész diák élet. És, de ugye egyértelmű volt a stílus miatt, hogy majd bűgőzni kell, mert a swing az azon szól.
0: És semmifajta ilyen rock klasszikusok vagy, vagy blues nagy elődök nem ihlettek meg, amikor még a basszusgitár...
1: Dehogy nem. Dehogy nem. Hát rock, igen, abszolút. Hát, amit életemben először magamtól beraktam a YouTube-on otthon a számítógépen, az AC/DC volt. Egyébként Guns N' Roses-t nagyon-nagyon szerettem, ZZ Topot. Egyébként engem tulajdonképpen, ami maga rávett, ahogy a basszusgitárt elkezdjem, még a jazz-jazzen kívül, meg amit először tanultam zenényleg, az funky, James Brown. Nekem az egy nagyon, az is olyan, ami mindig visszacirkulál a zenémbe, meg a gondolkodásomba, a zenei gondolkodásomba, attitűdömbe a funky zene, és ez az a 70s OG Motown zene. Marvin Gaye, Curtis Mayfield, ez a világ.

0: Ez a Szakcsi Plusz, a Szakcsi Rádióban.
1: Felmerült bennem, aztán lehet, hogy semmifajta relevanciája nem volt a te életedben, de ez a faipari szakgimnáziumnak lehet bármi köze ahhoz, hogy neked a mondjuk a nagybőgő, vagy bármilyen hangszereknek a faanyaga, vagy valami olyan szeretete egy picit kialakult?
2: Hát nem. Mert ott van a családi részről, tehát én abban nőttem fel, mondom, azt lesz, tehát, hogy meg...
1: Ja, hogy az anyagok szüleim, hogy
2: igen, de hogy édesanyám is, tehát műterem van, fűrészporszag, gipszag, tehát, hogy ez úgy nem áll tőlem távol, de

0: Teljesen őszinte akarom, azért kerültem erre abba a gimnáziumba akkor, én a kisképzőre felvételiztem, és de nem vettek fel, meg úgy el is bizonytalanodtam utolsó pillanatban, tehát én ugye 15-6 évesen, akkor volt nekem kicsit egy ilyen, hát túlzás, hogy mélyrepülés, de hát egy ilyen kis kamaszkori elveszejtődés, és akkor nem vettek fel, és akkor ment egy haverom a Kéz Gyulába, és akkor mondta, hogy akkor megyek én is oda. És utána meg a Kozma Lajosba is, a Kéz Gyulába fél évet jártam, a Kozma Lajosba egy évet, és aztán igen, utána jött. De hogy az inkább, hogy is mondjam, hát olyan szükséghelyzet, vagy mondhatjuk azt, hogy tróger voltam, és csak így kikötöttem egy szakgimibe.
1: Jó, hát attól függetlenül, hogy ilyen biztos voltak tanulságai, vagy esetleg a tapasztalatokhoz hozzátett, viszont ha már a hangszereket említettük, akkor még egy kicsit szerettem volna ebben szintén szakmázni, hogy van esetleg valami olyan stílusbeli, vagy hangzásbeli preferenciád, ami mondjuk a basszusgitárban, ami azt mondod, hogy te ilyenen szeretsz játszani, ezért fontos, és ami még mondjuk közérthető így a hallgatóság számára.
0: Ez meg inkább a nagy bőgőség, nem, hogy én szerettem, vagy csak, de a basszusgitárra lefordítva, hogy talán azért is szerettem meg a nagy bőgőt, nagyon, mint hangszeren, hogy egy fadoboz 4 húrral, és én kicsit a basszusgitárhoz is így álltam mindig, én nem voltam soha egy nagy gearhead, hogy így ilyen, hogy így hogy a hallgatóság is értse, tehát, hogy a különböző felszereléseknek ilyen pedál, olyan erősítő, csak ilyen basszusgitárt használok. Nekem sokszor volt, hogy aznap kértem kölcsön basszusgitárt mondjuk valakitől a koncert napján, hogy tudtam, hogy valószínűleg jobb lesz, mint a sajátom. De azért van, most meg ezen már fejlesztettük, most ruháztam be életem első tisztességes Mark Bass erősítőjére. De igazából nem volt ilyen preferencia. Azt tudtam basszusgitár szandilag, hogyha egy ilyen apróság, imádom a Jaco Pastorius-t, azt tudtam, hogy nem akarok olyan hangszínt, mert ezt annyira kimaxoltam, meg azt annyira sokan csinálják, hogy inkább egy ilyen preckó irányba mentem el, precision bass szand irányba, de nem volt tulajdonképpen, most is alakul a szandom, hogy őszinte legyek. Hát most is időről időre új kedvenceim vannak basszusgitáron. Itthonról például van is Viktor, nekem az egyik legnagyobb kedvencem basszusgitár szandilag, meg attitűdileg. De igen, ezek olyan alakulóban lévő dolgok még most is.

0: Hogyha az időben ott egy picit megakadtunk ott a konzinál, és akkor milyen közeg fogadott ott mennyire érezted azt, hogy találsz esetleg onnan olyan zenésztársakat, akik ugyanezen az úton járnak, akik hasonlóan gondolkoznak, és akik akkor mondjuk már egyértelművé váltak, hogy végig kísérik a pályádat?
1: Hát ugye a Váci konzinak a jazz tanszó, amikor én mentem oda, én voltam egyedül basszeros, jazz basszeros, szerintem akkor már 4 éve. Egy dobos volt az osztálytársam, és rengeteg énekes meg gitáros. Szóval, tehát pici, az ottani tanszak pici volt. Ilyen értelemben viszont nagyon jó volt, hogy csak egy ritmus szekció volt, mindenkit kellett kísérni. Plusz ott ugye több tanárt is kiemelhetnénk, de ott a Réger Attila tartotta a zenekari gyakorlatot, aki pedig egy ilyen nagyon metodikus valaki, úgyhogy az ilyen szempontból egy nagyon jó gyakorlat volt. Igazából a közeg, az inkább úgy sulin kívül jött aztán, úgy Pesten. Hát ilyen tudod, hogy a jazznek azért a javarésze az itt fent történik.
0: Esetleg koncerteken, vagy közös ilyen kis jam-sessionökön való
1: megismerkedésen? Jam-sessionökön ismerkedtem, meg talán a legtöbb kollégámmal egyébként, akit ma ismerek. Azt kell, hogy mondjam, igen.
0: Emlékszel az első alkalomra, amire már te is azt mondod, hogy na, ez egy igazi jazz koncert volt, amin részt vettem zenészként? Tehát amikor a színpadon álltál, és úgy először volt olyan igazi jazz hangulata.
1: Várom ezt a pillanatot továbbra is.
0: Jó, hát ez is reményteli.
1: Hát azt hiszem, hogy egyébként, hogy nem tudnám ezt megmondani, hogy mikor volt az első ilyen.
0: De lehet, hogy ez az inkább a saját formációhoz kötődött, vagy kötődik majd, amikor egy ilyen nagy rádöbbenés, vagy aztán nem is biztos, hogy kell egy ilyen rádöbbenés, mert túl van talán misztifikálva.
1: Igen, hát, de egyébként nagyon jó ez a kérdés.
0: Nagyon
1: de,
0: köszönöm.
1: Hát igen, csak így belegondolva, hogy annyi tényleg ilyen meghatározó, tehát egy csomó olyan koncert eszembe jut így az elejéről, amikor azt éreztem, hogy na igen, amúgy ezért szeretek fennlenni a színpadon, erre most büszke vagyok, de ilyen egy specifikusat nem tudnék kiemelni.
0: És hogyan jött aztán a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem?
1: Hát adta magát, persze.
0: Egyenes úton.
1: Mert igen, mert azért szeretnék tanítani is a távolabbi, a közelebbi jövőben is, de addig még ugye meg kell szerezni rá a képesítéseket, meg a tapasztalatot. Nekem egyébként ugye a nagyszüleim is tanáremberek tanítottak, úgyhogy meg ezt egy szent foglalkozásnak gondolom sok értelemben. Úgyhogy elsősorban ezért, meg persze a közeg miatt is, de már amikor a Liszre mentem, nagyjából úgy ismertem mindenkit, akit úgy onnan is ismerhettem volna. De hát jó a jazz tanszak, úgyhogy szerettem volna oda menni. Még úgy is, hogy egyébként mindig bajom volt az iskolába beüléssel, a legjobb iskolába is én kicsit szenvedni fogok, mert ilyen beállítottságú vagyok, de tudtam, hogy ezt úgy illik letudni.

0: Említetted a szüleidnek a képzőművészeti pályáját, illetve ezt az egész hangulatot, ami gyerekkorodban ott körbevett, ugye eleve Szentendrére kifejezetten jellemző ez a világ, és ennek kapcsán jutott eszembe, hogy te hogyan vélekedsz a streaming szolgáltatók által a zene esetleges elértéktelenedéséről, vagy egy picit túl telítettségéről. Azért külön érdekel a véleményed, mert aki ennyire az anyaghoz, az ennyire a tárgyihoz, hát a kézzel foghatóhoz, vagyis mondjuk az értékekhez vonzódik, vagy aki így nőtt föl, és közben mégiscsak most fiatal, amikor ez jellemzi a zenei világot, meg úgy az egész körülöttünk lévő ilyen zenei teret, akkor te ezt egy jó, vagy inkább egy rossz dolognak tartod?
1: Nagyon-nagyon király ez a kérdés, köszönöm, hogy megkérdezted, kicsit reméltem is. Hát figyelj, van ez a tendencia most, a bakelit tudod mennyire visszajött, a vinil. És valahol olvastam ezt az adatot, hogy a 80%-a, aki mondjuk fiatal és vesz vinilt, nincs is lejátszója. De hogy mit tükröz ez az igény? Hát az van, szerintem én azt látom, tehát ugye most már sokat ugye tartalomnak szokták itt csúfolni, ugye vagy terméknek ugye a műveket, és mindig volt közvetítő közeg, minden művészeti ágban van közvetítő közeg, hát a filmben is ott van, ugye ki a DVD-n, stb. Megveszed, nekem még egy, tudom már a DVD is tök lejárt lemez, de én a DVD gyűjteményemre is így büszke vagyok, hogy ez választja el szerintem a fogyasztó, azt, hogy te fogyasztó vagy, vagy azt, hogy műélvező vagy, és nem azért, mert elit meg azt, hogy érteni kell, csak azt, hogyha neked valami fontos, azt birtokold, az legyen meg, az legyen egy kötődésed hozzá fizikálisan. Tehát, hogyha te azt mondod, hogy igen, én Pink Floyd fanatikus vagyok, és minden nap meghallgatom a Dark Side of the Moon-t, de hogy így, hogy aztán, mit tudom én, holnap meg elcsap a 4-es metró, akkor meg ott van, senki nem fog erre emlékezni, most a Spotify előzményeit visszanézed, nem, hanem ott van a lemez, ott van, megörökli a gyereked. Ott, tehát, hogy az így, az te vagy, az a te terednek, meg ott, mit tudom én, hát a festmény kirakod a falra, érted? Ugye ez a képzőművészetben például, igen, egyébként jó, hogy ezt ugye felosztad, mert persze, hogy adja magát, a kedvenc, van egy, mit tudom, egy kortárs festő, akit szeretek, akkor nem csak naponta párszor megnézem, megnyitom a képét, akár nagy képernyő, mit tudom, akár kiteszem a tévére, és akkor nézegetem egy picit, és de szép, aztán meg bezárod a képernyőt, hanem az oda jár a falra. Vagy egy szobrot is, nem az van, hogy felrakom VR szemüveget, és akkor hogy 3D-be körbejárom, aztán meg leveszem, hanem az legyen ott. Ez legyen, mert ez a fizetet, hogy akkor is, hogyha nem szól a zene, de az, hogy nekem otthon vár menetre készen a Pink Floyd bakelitem, az szerintem egy nagyon fontos tudat abban, hogy a művészethez közelebb kerüljünk.
0: Feltételezem, hogyha az említett egy albumra összegyűlt zenékből vagy művekből, akkor neked is valahogy azért célod esetlegesen a fizikai formátum megjelentetés.
1: Abszolút, meg hogyha nem is, meg még egy dolog ehhez, hogy meg egyáltalán az album, mint formátum, nem csak az, hogy a zenét hogy hallgatunk fizikailag, hanem terjedelembe, és ugye most anélkül, hogy belemérnénk ebbe a divatos fogalmakba, attention, spam, stb. Én is úgy hallgatok zenét sajnos, hogy számonként, meg playlistjeim vannak ilyen hangulatra, olyan hangulatra, hallgatok egy számot, eszembe jut, stb. Hát basszus, ugye ugyanúgy egy számnak van egy íve, amit ugye van mögötte egy szándék, egy művészi koncepció, ugyanúgy egy album mögött is van, egy 5 számos, vagy 12 számos album mögött is van, és ugye nem nagyon hallgatunk már így zenét. Én is csomószor azt mondom magamnak, hogy igen, Bruno, menj végig az albumon, hallgass meg a lassú számot is, ami annyira nem tetszik. Egyébként nagyon sok ilyen albumhallgatós élmény így változott az évek során, hogy most ugyanarról az albumról már csak a lassú számokat hallgatom. De hogy igen, hogy egyáltalán, hogy albumban gondolkozzunk, persze, én ebben nagyon szeretném, hogy ezt én fontosnak tartom, és ez abszolút terve van, hogy koncepciózus album legyen megjelentetve, ha 2 ember, 3 ember veszi meg, úgyis most már nem az a, tehát nem így terjed ugye a zene, ugye a közönség felé, a nagy közönség, a világ viszonylatba vett közönség felé, de hogy legyen, azért menjünk, ne még ha ez most már tradíció is, vagy hagyományőrzés, de hogy legyen.
0: Hogyha egy picit előre tudsz tekinteni a közeljövőbe, akkor a már felsorolt formációk, vagy a saját zenekaroddal hogyan, merre, miket tervezel, akár erre az évre, nem kell feltétlenül most dátum szerint fellépéseket, csak hogy úgy nagyságrendileg, aki tényleg kíváncsi, és most még pluszban is felkeltettük az érdeklődését, hol láthat, hallhat téged?
1: Hát a Haridrama zenekarunkkal most elég sok izgalmas dolog van, pont azért, mert volt ez a kis szünet, több tag is volt külföldön, és előre dolgoztunk egy picit még az elmúlt, már egy év fél évben felvettünk nagyon sok ilyen kis singlet, klippekkel, és ezek havonta érkeznek meg, illetve most egy live session is volt velünk a Pannoniában, ez a Pigeon Session, az azt hiszem augusztusban fog kijönni, és velük alapvetően most nagyon aktívan, mert most ugye újra együtt a csapat, és nagyon aktívan dolgozunk sokat. Mi is még? Hát ezen kívül egyébként alkalmilag az összes emlegetett formációval itt meg ott leszünk, illetve a saját triómmal most májusban fogunk majd többet fellépni vadonatúj anyaggal.
0: Hát akkor nagyon sok helyen találkozhat veled azért a közönség. Egy helyen biztos, hogy nem, az óceánon.
1: Az biztos.
0: Köszönöm, hogy itt voltál, és örülök, hogy beszélgettünk.
1: Nagyon köszönöm a lehetőséget.
0: A Szakcsi Plusz mai adásának vendége Barakonyi Bruno, nagybőgős basszusgitáros volt. A szerkesztő műsorvezetőt, Esztergályos Mátét hallották.
2: Ez volt a Szakcsi Plusz, a Szakcsi Rádióban. Egy korábbi műsor ismétlését hallották. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Műsorajánló. Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
3: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
4: a Kaltenegger Trió koncertje hallható, majd ezt követően a Jónás Géza Kvartett koncertje hallható.
3: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 10.
2: Hírek a Szakcsi Rádióban.
5: Jó napot kívánok, a szerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál a bemondó Garami Zsuzsa. A miniszterelnök megismételte, hogy az államfőnek távoznia kell a hivatalából. Erre önként május végéig van lehetősége. Magyar Péter arra az interjúra reagált, amelyet Sulyog Tamás az Indexnek adott. Ebben a köztársasági elnök kifejtette, hogy nem lát okot a lemondására. A kormányfő viszont fenntartja azt az álláspontját, hogy mivel az államfő egy párthoz volt lojális, és nem állt ki az alkotmányosság védelme mellett, ezért nem tudja megtestesíteni a nemzetegységét. Holnap egyeztetések kezdődnek a kárpátaljai magyar közösség jogainak rendezéséről, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita erről a hétvégén telefonon állapodott meg ukrán kollégájával. A szakértői szintű egyeztetésekbe a kárpátaljai magyarság képviselőit is bevonják, az első alkalom online zajlik majd. A tárcavezető rövid időn belül kézzel fogható előrelépést vár a kisebbségi jogok rendezésében. Közben Ukrajna és Oroszország között folytatódtak a kölcsönös dróntámadások. Dnyipróban és Odesszában csaknem 30-an sérültek meg, és több lakóház, civil intézmény, ipari létesítmény megrongálódott. Az oroszok 50 ukrán drón lelövéséről számoltak be 8 régió és az Azovi tenger felett. Biztonsági okokból felfüggesztették a Krími híd vasúti forgalmát. Uniós küldöttség érkezik a héten Budapestre, hogy felgyorsítsák a Magyarországnak járó uniós forrásokról szóló tárgyalásokat. A magasrangú tisztviselők célja felmérni azt, hogy milyen feltételekkel és milyen ütemben juthat az ország a pénzhez. Több mint 10 milliárd euróról van szó. Még nagyjából 10 évig tartható fenn a jelenlegi nyugdíjrendszer a mostani feltételekkel. Farkas András nyugdíj szakértő felhívta a figyelmet arra, hogy 2037-től nehezebbé válhat az állami ellátási forma finanszírozása, mert akkor kezd nyugdíjba vonulni a Ratkó unokák nemzedéke. Ők sokkal többen vannak, mint az előttük és utánuk következő generáció, hangsúlyozta a szakember a Kossuth Rádióban. A vevők elérték fizető képességük felső határát az ingatlan piacon, mondta az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője, ugyancsak a Kossuth Rádióban. Balogh László azzal kapcsolatban beszélt erről, hogy a tavalyi ütemes áremelkedés már lecsengőben van. A várakozások szerint Budapesten hamarosan 10% alá mérséklődhet az éves drágulás üteme. Szerdán jár le az SZIA bevallás és befizetés határideje. Mától hosszabb nyitvatartással 8:30 és este 6 óra között várja az ügyfeleket az adóhivatal. Működik a NAV infóvonala a 18:19 és amely szerdán este 8 óráig hívható. Idén nyáron átlagosan 2350 forintos órabérre számíthatnak a diákok. Ez éves szinten 9%-os növekedést jelent, derült ki az ELTE Trendwalker iskolaszövetkezet adataiból. A legjobb fizetéseket most is az IT és telekommunikációs szektor kínálja, ahol az órabérek a 3200 forintot is elérhetik. Ma főként északon, északkeleten lehetnek felhősebb területek, arrafelé záporok, zivatarok kialakulhatnak, másutt többnyire napos, száraz idő valószínű, megélénkül az Észak-Dunántúlon helyenként megerősödik a szél. Délután 17-23, késő este 9-16 fok várható. Kedves hallgatóink, 12 óra múlt, 4 perccel.
2: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz délután, minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban, a szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

care for me. It's awfully nice. It's paradise. It's what I love.

0: Jazznapló.
1: A leghosszabb jazz szóló az indiai-amerikai V.J. Ivor nevéhez fűződik. A jazz zongorista egy 2019-es New Yorki koncertjén több mint 3 órán át improvizált megszakítás nélkül. Ezen időtartam alatt összegyúrva a jazz, a klasszikus és az indiai zene motívum kincsét. A különleges zenei utazást a közönség álló ovációval díjazta, ráadásul az eseményről felvétel is készült, melyet végül koncertalbumként jelentettek meg. Ivor játékát a kritikusok egyfajta folyamatos történetmesélésnek titulálták, és bár a Guinness Rekordok könyve hivatalosan nem jegyzi, szakmai körökben feltétlenül rekordként tartják számon. Külön kuriózum, hogy a szóló közben a zenész semmilyen ismétlést nem alkalmazott. Minden pontja teljesen improvizatív volt.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Gőz László, jazzzenész, tanár, a Budapest Music Center alapítója. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: a Kaltenegger Trió koncertje hallható, majd ezt követően a Jónás Géza Kvartett koncertje hallható.
3: Bartók Zenei Díj 2026. Május 22-én 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban, május 23-án 19 óra 40 perctől a Dunán, május 24-én 21 órától az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Nincs egyfajta igaz út, vagy egyfajta tökéletes iránymutatás, és ezért én is minden növendékemet arra bíztatom, hogy minél több embernek meg kell hallgatni a véleményét, minél több nézőpontot kell szerezni ahhoz, hogy minél gazdagabban, minél szélesebb szókincset tudja az ember kifejezni magát.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Golden Green.

0: Műsorajánló.
1: Bartók zenei díj 2026. Május 22-én 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban, május 23-án 19 óra 40 perctől a Dunán, május 24-én 21 órától az M5 műsorán.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
3: a Kaltenekker Trió koncertje hallható, majd ezt követően a Jónás Géza Kvartett koncertje hallható.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Gőz László, jazzzenész, tanár, a Budapest Music Center alapítója. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
4: Tartalmas szórakozást keres az egész családnak? Ne nyomozzon tovább! Ha-hó!
5: Ha-hó!
6: Hova igyekszel, öcsi?
4: Mert mi elhozzuk otthonába az ünnep hangulatát.
6: Nem adnám egy zsák aranyért, hogy egyszerre ilyen társaságot tisztelhetek nálam.
4: Nálunk mindenki megtalálja a számítását.
7: Úgy látom, hogy megtanultad, miként láthatsz a szíveddel.
4: Utazzon velünk térben és időben.
8: Mesélni véletlenül nagyon jól tudok.
4: Várja önt a szellem és a lélek kalandja. Klasszikus történetek, kortalan élmények, az egész családnak. Filmek, ünnepi műsorok pünköstkor is a közmédia csatornáin.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: A jazz az nem létező műfaj lenne blues nélkül. Tehát ugye azt is szokták mondani, hogy alapvetően a legelső könnyű zenei forma, az maga a blues zenei forma volt. De egyébként azt hiszem Willie Dixon mondott egy olyan mondatot, hogy az egész zenei környezetet így egy faként értelmeznénk, akkor a fa gyökere az maga a blues lenne, és a kinövő különböző ágok, gajak az az összes többi zenei műfaj, tehát ott helyezkedne el még a jazz is. Tehát, hogy azért a blues egy olyan alapműfaj, amit nem szabad elfelejteni.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Francia sanzonok és magyar népdalok mágikus összefonódása egy igazán különleges koncerten. Budapest a Modern Jazz Klubjában lép színpadra formációjával, Isabella Cosanel június 12-én. Az énekesnő zenéjében az avant-garde jazz, a századforduló kabaré hangulata és a népzenei motívumok keverednek egymással. Régárd című albuma, mely a koncert gerincét képezi majd, ezt a sokrétegű zenei és kulturális identitást bontja ki. Az egyik legjellegzetesebb és markánsabb magyar énekhang újra elvarázsolja közönségét a fővárosban. Június 6-án este Budapest klasszikus jazzklubjában ad koncertet az Urbán Orsi Group. Az idén kerek évfordulót ünneplő kiváló nagybőgő művész jubileumi koncertsorozatának újabb állomásához érkezik. A 60. születésnapját februárban betöltő Egri János június 18-án Pécsen ad koncertet kvartett formációban. A vérbeli All-Star felállásban a basszus hangszerest fia, Egri János Junior, Sosó Lakatos Sándor, valamint Pecek Lakatos András kíséri a színpadon.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Kaltenekker Trió koncertje hallható, majd ezt követően a Jónás Géza Kvartett koncertje hallható.
3: Tartalmas szórakozást keres az egész családnak? Ne nyomozzon tovább! Ha-hó!
4: Ha-hó!
5: Hova igyeksz el, öcsi?
3: Mert mi elhozzuk otthonába az ünnep hangulatát.
5: Nem adnám egy zsák aranyért, hogy egyszerre ilyen társaságot tisztelhetek nálam.
3: Nálunk mindenki megtalálja a számítását.
6: Úgy látom, hogy megtanultad, miként láthatsz a szíveddel.
3: Utazzon velünk térben és időben.
7: Mesélni véletlenül nagyon jól tudok.
3: Várja önt a szellem és a lélek kalandja. Klasszikus történetek, kortalan élmények, az egész családnak. Filmek, ünnepi műsorok pünköstkor is a közmédia csatornáin.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Gőz László, jazzzenész, tanár, a Budapest Music Center alapítója. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
8: Jó napot kívánok, a szerkesztő Polyák Adrián, a mikrofonnál a bemondó Garami Zsuzsa. A miniszterelnök megismételte, hogy az államfőnek távoznia kell a hivatalából. Erre önként május végéig van lehetősége. Magyar Péter arra az interjúra reagált, amelyet Súlyog Tamás az Indexnek adott. Ebben a köztársasági elnök kifejtette, hogy nem lát okot a lemondására. A kormányfő viszont fenntartja azt az álláspontját, hogy mivel az államfő egy párthoz volt lojális, és nem állt ki az alkotmányosság védelme mellett, ezért nem tudja megtestesíteni a nemzet egységét. Erős honvédelmi törvény, valamint a katonai életpálya méltó lezárásának kidolgozása. A többi között ezt fogalmazta meg célként 2027 elejéig a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus a közösségi oldalára feltöltött videóban azt mondta, a következő hónapokban közösen kidolgozzák az életpálya méltó lezárásának rendszerét, egy olyan kiszámítható és tisztességes számvetést, amely méltó a szolgálatban eltöltött évtizedekhez. Hangsúlyozta, azt szeretné, hogy 2027. január 1-én már ezekkel a változásokkal kezdhessék meg az új évet. A vasút és a közösségi közlekedés fejlesztését nevezte a következő időszak egyik legfontosabb feladatának Vitézi Dávid egy szakmai konferencián Budapesten. A közlekedési és beruházási miniszter hangsúlyozta, a cél egy fenntarthatóbb, gyorsabb és mindenki számára elérhető közlekedési rendszer kialakítása, amelynek köszönhetően az emberek kevesebb időt töltenek utazással és korszerűbb szolgáltatásokat kapnak. Nyílt levélben fordult Magyar Péterhez Krausz Ferenc. A Nobel-díjas tudós, az Élvonal Csúcskutatási és Tehetséggondozó Alapítvány teljes körű átvilágítását kérte. A miniszterelnök pénteken jelentette be, hogy a kormány felbontja a Krausz Ferenc alapítványával kötött több mint 260 milliárd forintos szerződést. A döntést bírálták az ellenzéki pártok. Hivatali visszaélés miatt tett feljelentést Magyar Péter ellen Havasi Bertalan. A miniszterelnöki kabinetiroda korábbi helyettes államtitkára szerint a rendszerváltás óta példátlan bűncselekmény, hogy egy hivatalban lévő miniszterelnök mindenfajta jogi eljárás törvényes ok nélkül erővel akar eltávolítatni egy hivatalban lévő helyettes államtitkárt az irodájából és a minisztériumából. Hozzátette, a miniszterelnök rendőri intézkedést követelő érvelése semmilyen módon nem állja meg a helyét. Havasi Bertalan feljelentésére Magyar Péter egy kommentben reagált a közösségi oldalon a telex.hu vonatkozó cikke alatt. A miniszterelnök azt írta, a kormány a reménytelen helyzetben lévő maffiatagok kétségbeesett próbálkozásával nem foglalkozik. Megnyílt a Szent István könyv hét Budapesten. A keresztény szellemiségű könyvkiadók legnagyobb magyarországi seregszemléjén péntekig várják az érdeklődőket a Ferenciek terén. A 33. alkalommal megrendezett könyvhéten 26 könyvkiadó vesz részt mintegy 7000 kiadvánnyal. A dedikálások, könyvbemutatók és programok időpontja megtalálható a rendezvény honlapján, a szentistvánkönyvhét.hu oldalon. Ma még északon, északkeleten lehetnek záporok, zivatarok, másutt többnyire napos az idő. Az Észak-Dunántúlon helyenként megerősödik a szél. Holnaptól naposabb, szárazabb idő lesz többfelé élénk széllel. Éjszaka 6-13, napközben 19-23 fok várható. 15 óra, 4 perc.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.

Holdas Dominik, a Szabcsi Rádió küld be a dalot felhívásának egyik győztese. Look Inside My Mind című dala most következik a Szabcsi Rádióban.

0: Jazznapló.
1: A jazzben különösen fontosak a nagy fesztiválok, de a Montreali Nemzetközi Jazz Fesztivál még ezen rendezvények között is csúcstartó. Évente 2 millió látogatót vonz, 10 nap leforgása alatt több száz koncerttel. A fesztivál 1980 óta működik, és mára a jazz olimpiájává nőtte ki magát. Olyan világsztárok léptek fel itt, mint Ella Fitzgerald, Miles Davis vagy éppen Diana Krall. A belvárosi szabadtéri színpadokon a koncertek többsége ingyenes. A fesztivál alatt Montreal belvárosa gyakorlatilag egy hatalmas zenei térré változik át. 2004-ben a rendezvény a Guinness rekordok könyvébe is bekerült, hatalmas nézőszáma miatt. Európában a montreali kis testvéreként a svájci székhelyű Montreux a párja.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Bartók zenei díj 2026. Május 22-én 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban, május 23-án 19 óra 40 perctől a Dunán, május 24-én 21 órától az M5 műsorán.
1: Jazz Akusztik. Varázslatos zenei utazás, ahol minden hang egyedi történetet mesél el. Akusztikus koncertek az A38 színpadáról. Minden szombaton 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
3: a Kaltenegger Trió koncertje hallható, majd ezt követően a Jónás Géza Kvartett koncertje hallható.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Gőz László, jazzzenész, tanár, a Budapest Music Center alapítója. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Bár a jazz oldaláról jöttem, mint jazz tanszakos, később aztán, mint a jazz tanszak tanára, de már jazz tanszak alatt a klasszikus konzit is elvégeztem, és utána mentem a főiskolára, és a főiskola utolsó pár hónapjában alakult a 180-as csoport, ami 10 évig kifejezetten kortárs zenét játszott, de közben ugye nem engedtem el egyik műfajt sem, sőt, hát mint stúdiózenész rengeteg felvételen működtem közre, nyilván ennek anyagi, meg nem mindig anyagi oldala is voltak. Nekem a mai zene, inkább mondjuk ezt, hogy mai zene, akármilyen műfajban mai zene. És ezért, ha valaki megnézi mondjuk a Budapest Music Center épületében lévő dolgokat, akkor az azt látja, hogy túlnyomó részt mai zenékről beszélünk, akár legyen ez jazz, akár egy kurzus, vagy akár egy koncert.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Gőz László, jazzzenész, tanár, a Budapest Music Center alapítója. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: a Kaltenegger Trió koncertje hallható, majd ezt követően a Jónás Géza Kvartett koncertje hallható.
3: Tartalmas szórakozást keres az egész családnak? Ne nyomozzon tovább! Ha-hó!
4: Ha-hó!
5: Hova igyeksz el, öcsi?
3: Mert mi elhozzuk otthonába az ünnep hangulatát.
6: Nem adnám egy zsák aranyért, hogy egyszerre ilyen társaságot tisztelhetek nálam.
3: Nálunk mindenki megtalálja a számítását.
7: Úgy látom, hogy megtanultad, miként láthatsz a szíveddel.
3: Utazzon velünk térben és időben.
8: Mesélni véletlenül nagyon jól tudok.
3: Várja önt a szellem és a lélek kalandja. Klasszikus történetek, kortalan élmények, az egész családnak. Filmek, ünnepi műsorok pünköstkor is a közmédia csatornáin.
0: Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Party girls, don't get hurt, can't feel anything. When will I learn?

feel the love, feel the love. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3,

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Nagyon büszke vagyok, és nagyon-nagyon büszkék is lehetünk, azt gondolom. Bárhol járok a világon, mindenhol nagy szeretettel osztom meg a zenei gyökereimet, akár hogyha a saját anyanyelvemen éneklek, ami már önmagában egy nagyon különleges dolog, vagy Bartók átiratokat játszunk, vagy Kodály átirat is született az előző albumomon, úgyhogy nagyon-nagyon szeretem ezeket a zenei hagyományaimat életben tartani a jazz által is.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Francia sanzonok és magyar népdalok mágikus összefonódása egy igazán különleges koncerten. Budapest a Modern Jazz klubjában lép színpadra formációjával, Isabella Cosanelli június 12-én. Az énekesnő zenéjében az avant-garde jazz, a századforduló kabaré hangulata és a népzenei motívumok keverednek egymással. Régárd című albuma, mely a koncert gerincét képezi majd, ezt a sokrétegű zenei és kulturális identitást bontja ki. Az egyik legjellegzetesebb és markánsabb magyar énekhang újra elvarázsolja közönségét a fővárosban. Június 6-án este Budapest klasszikus jazzklubjában ad koncertet az Urbán Orsi Group. Az énekesnő művészetének egyik jellemzője, hogy sokféle irányzatban is nagy magabiztossággal kalandozik, így a swingtől a big band zenén át a latin muzsikáig minden műfaj bemutatásra kerül. Az idén kerek évfordulót ünneplő kiváló nagybőgő művész jubileumi koncertsorozatának újabb állomásához érkezik. A 60. születésnapját februárban betöltő Egri János július 18-án Pécsen ad koncertet kvartett formációban.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló. Jazz hajnal. Minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
2: Tartalmas szórakozást keres az egész családnak? Ne nyomozzon tovább! Ha-hó!
3: Ha-hó!
4: Hova igyekszel, öcsi?
2: Mert mi elhozzuk otthonába az ünnep hangulatát.
4: Nem adnám egy zsák aranyért, hogy egyszerre ilyen társaságot tisztelhetek nálam.
2: Nálunk mindenki megtalálja a számítását.
5: Úgy látom, hogy megtanultad, miként láthatsz a szíveddel.
2: Utazzon velünk térben és időben.
6: Mesélni véletlenül nagyon jól tudok.
2: Várja önt a szellem és a lélek kalandja. Klasszikus történetek, kortalan élmények, az egész családnak. Filmek, ünnepi műsorok pünköstkor is a közmédia csatornáin.
0: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Kaltenegger Trió koncertje hallható, majd ezt követően a Jónás Géza Kvartett koncertje hallható.
0: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Gőz László, jazzzenész, tanár, a Budapest Music Center alapítója. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak.
7: Hírek a Szakcsi Rádióban.
8: Jó estét kívánok! A szerkesztő Polyák Adrien vagyok. Augusztus végéig lezárhatják a tárgyalásokat a Magyarországnak járó Európai Uniós források ügyében, közölte a kormány szóvivői tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter jelezte, a hétvégén levelet váltott az ügyben az Európai Bizottság elnökével, és megkezdődött a tárgyalás a kormány tagjai és az EB péntekig Budapesten tartózkodó vezetői között. Hangsúlyozta, mindkét fél mindent elkövet, hogy a jövő héten Brüsszelben alá tudják írni a politikai megállapodást, amely lehetővé teszi a nyitott kérdések lezárását és az uniós pénzek hazahozatalát. Holnap délelőtt nyilvánosságra hozzák, hogy kikészítette és jegyezte ellen a kegyelmi kérvényt, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a kegyelmi dossziét a kormány.hu per igazságtétel oldalon teszik közzé. A kormányfő egyúttal felszólította a köztársasági elnököt, hogy a Sándor palotában lévő dossziét is hozza nyilvánosságra, hogy az ügy teljes képét lássák a magyarok. A nyugat-magyarországi aszbesztszennyezés országos kezelésének megkezdéséről döntött a kormány, jelentette be Köböl Anita kormány szóvivő. Közölte, a kormány azonnali hatállyal megvizsgálja az Ausztriából érkező kőzetanyagok behozatalának és forgalmazásának felfüggesztését. A cél az érintett települések lakóinak azonnali védelme, a szennyezett területek feltárása és a felelősségi viszonyok tisztázása. Az osztrák bányákból származó aszbeszttel szennyezett kőzúzalék legalább három megyében több száz helyen jelenhetett meg. A kormány szóvivő hozzátette, az érintett területeken azonnali kockázatcsökkentő intézkedésekre van szükség. A közigazgatási államtitkárok mielőbbi kinevezését sürgette a Fidesz frakció vezetője Facebook bejegyzésében. Gulyás Gergely szerint jelenleg nincs államtitkári szakmai irányítása a minisztériumoknak, miután a korábbi vezetőket május 15-én felmentették. Hozzátette, ilyen helyzet a rendszerváltás óta nem fordult elő. Bejegyzését azzal zárta, hogy a kinevezéseket a köztársasági elnöknél kellene kezdeményezni. Nincs összefüggés az aszály és a jégkármérséklő rendszer között, ez egy tévhit. Az Agrárkamara ismét emlékeztetett arra, hogy a zivatarfelhők kialakulásakor indítják be a generátorokat, hogy a jégesőben a jégszemek méretét csökkentsék. A 8 éve beüzemelt rendszerrel csak nem felére esett vissza a jégkárral érintett terület aránya. Az idei tavaszi aszályban 8 napon kellett használni a rendszert, több járásban be sem kapcsolták. A héten Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében folytatódik a szúnyogirtás. A biológiai kezelés más élőlényekre ártalmatlan. A ház körüli pocsolyák, vízzel teli edények kedveznek a szúnyogoknak, ezért érdemes ezeket felszámolni. Guinness világrekord felállítására készülnek a magyar citerások május 30-án a Budai Vár oroszlános udvarában. A tervek szerint több mint 500 zenész játszik majd együtt, túlszárnyalva a tavalyi 201 fős hazai rekordot. Az időjárásról. Ma még északon, északkeleten lehetnek záporok, zivatarok, az Észak-Dunántúlon helyenként megerősödik a szél. Holnaptól naposabb, szárazabb idő lesz többfelé élénk széllel. Éjszaka 6 és 13, napközben 19 és 23 fok között alakul a hőmérséklet.
7: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Jazz délután. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.
1: Watch me, brother. Leave taking.

0: Jazz Napló.
1: A berlini A-Train Jazz Club 1992 óta működik Charlottenburgban, és mára a város egyik legismertebb jazz helyszíne lett. Nevét John Coltrane híres szerzeménye ihlette, hangulata azonban teljesen berlini. Kicsi, sűrű és energikus. A klub minden este élő zenét kínál, gyakran nemzetközi turnéállomásként is működik. A színpadon megfordult már Wynton Marsalis, Brad Meldau, de a német kortárs jazz élet is rendszeresen képviselteti magát. Az A-Train kifejezetten támogatja az újító és kísérletező hangzást. Klubkoncertek, jam sessionök és mesterkurzusok egyaránt részei a programnak. A hely intimebb, mint egy koncertterem, de professzionális, mint egy stúdió. Berlin eklektikus jazzvilágának sűrítménye. Itt minden egyes hang, kockázat és szabadság.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz délután a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló. Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Gőz László, jazzzenész, tanár, a Budapest Music Center alapítója. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Kaltenegger Trió koncertje hallható, majd ezt követően a Jónás Géza Quartet koncertje hallható.
0: Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Bartók Zenei Díj 2026. Május 22-én 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban, május 23-án 19 óra 40 perctől a Dunán, május 24-én 21 órától az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése. Ez a Jazz Podcast. Beszélgetések a jazz világáról. Hétfőn 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
3: A Bebop Podcast a MIPA Jazz tematikájú podcastje, ami megjelenik és utólag meghallgatható a MIPA közösségi média felületein. Üdvözlök mindenkit, ez itt a Bebop Podcast új évadának első adása. Akikkel az évad során beszélgetni fogunk a magyar és a nemzetközi jazz élet ikonjai. Mai beszélgetésünk során talán mondhatom így, a legnagyobb magyar jazzsztárra emlékezünk, Szakcsi Lakatos Bélára. Köszöntöm itt három fantasztikus, csodás vendégemet, Kőszegi Imrét, ifja Szakcsi Lakatos Bélát és Pocsai Krisztát. Azzal kezdeném a beszélgetést, hogy kinek mi volt az első élménye Bélával kapcsolatban? Nyilván most az ifjabbikra nem nézek, mert hát feltételezem, hogy az első élményed az volt, hogy édesapád rád nézett, amikor megszülettél, de most természetesen inkább arról beszélgessünk, hogy tehát zeneileg mi volt az első élmény. Ti hol, tanár úr, ti hol találkoztatok először? Hogy indult a ti fantasztikus munkakapcsolatotok?
4: A Szakcsi Lakatos Bélával már úgy ismertük egymást, de még nem játszottunk együtt. De a Kovács Andor, aki egy nagyon híres gitáros volt, abban a Martini együttesben játszott. Kovács Gyulával.
3: Menőzenekar
4: volt. Olyan kicsit jazzes.
3: Igen.
4: Nagyon híres zenekar volt. És Kovács Andor elvállal a trióba, ott ebbe a szállodába, a Pálma kertbe, úgy hívták, hogy Pálma kert, egy ilyen nagyon szépen kialakított udvar volt, ahol nem tudom, ki emlékszik, arra 5 órai teák is voltak. Amikor csak egy zongorista.
3: Nem mindenképpen élő zene volt.
4: Élő zene. Jobb esetben egy zongorista és egy dobos. De ez már olyan jó eset volt, hogy itt egy trióba játszhattunk. Úgyhogy Kovács Andor, Szakcsi Lakatos Béla, én, illetve kvártetben, tehát a trióval játszott Kovács Andor. És ez egy szezon volt, egy-két hónap nyáron. Vendéglátós dolog, úgyhogy minden nap játszottunk.
3: De játszhatatok jazzt egyébként? Vagy az akkor abszolút tánczenének számított bizonyos értelemben, nem?
4: Meg kell, hogy mondjam, mi állandóan azt játszottunk, vagy azt szerűt. Ez ugyanígy volt, mikor a Pegével játszottam, akkor szegény táncosok, táncolni vágyók eljöttek, és miután a harmadik bőgőszóló volt már a egyik számban, kiürült a helység. Tehát visszatérve, mi olyan szolidabb jazz játszottunk.
3: Szóval lehetett rá táncolni.
4: Igen. Úgyhogy hát akkor még azért vendéglátó volt, ugye jazzklubok nem voltak. Tehát 62-ről
3: beszélgetünk. Te, Kriszta, neked az első élményed? És azon gondolkoztam, hogy másodikos vagy harmadikos lehettem a jazz tanszakon. Uh-huh. Az ugye 95-6-7, nem tudom pontosan. És azt tudom, hogy az Egri Jancsi ajánlott be a Béla bácsihoz. És úgy játszottunk kvártetben, hogy a Szakcsi Lakatos Béla, a Tomsics Rudolf trombitát, és az Egri Jancsi bőgőzött. Én meg a kis tejfölös szájú, kis főiskolás, én ennek éreztem.
5: Jó, hát én emlékszem, hogy te már főiskolán is fantasztikusan énekeltél, úgyhogy nem véletlenül választottak ki téged.
3: De én nem így éreztem. Viszont ami a fantasztikus volt, hogy ők semmi ilyesmit nem éreztettek velem, hogy én kevesebb lennék, én még a tojáshéj a megfelelő helyek, semmi ilyesmi érzetem nem volt, úgyhogy ezt azóta is tanítványaimnak is szoktam mondani, hogy a Bélával az első ilyen hűha élményem az volt, hogy annyira egyenrangúan kezelt, annyira szabadon hagyott, annyira figyelte, hogy én mit szeretnék, és annyit segített ebben, hogy jól érezzem magam. Nagyon jó hangulatú próbák is voltak, meg a koncertek is. Szóval a szabadság, ilyen szabadságérzet, ami
5: hogy képzeld, hozzá hogy ez mennyire így van, és hogy engedjétek meg, hogy én is egy történetet elmeséljek, hogy nekem mi volt édesapáddal az első élményem, és aztán majd te is szóhoz jutsz, megígérem. 18 éves voltam, és volt egy tehetségkutató műsor, az volt a címe, hogy Önjelölt, ezt a Vitrai vezette. És édesapád volt a zenekar egyik tagja, és én nem próbáltam velük, engem beraktak a élő műsorban így melléjük, és azt mondták, ők fognak lekísérni. És amikor én ezt otthon elmeséltem, hogy ki volt a zenekar, akkor azt mondták, hogy biztos valamit félreértettem, csak hasonló, tuti, hogy engem nem fog egy kezdőt lekísérni a Szakcsi Lakatos Béla, a Jávori, és nem is tudom, ki volt a harmadik a zenekarban. Tuti, hogy valamit félreértettem, és biztos nem a Béla volt, hanem nem tudom, Zsolt, és nem a Izé, hanem a János, és nem mondom, nem, engem tényleg lekísértek. Hát televíziós felvétel van róla, és képzétek el, hogy én megcsináltam a édesapáddal azt, hogy én akkor annyira kezdő voltam, görsvéneket énekeltem, és ő mutatta így maga felé az ujját, ami azt jelentette, hogy ő most játszana egy kört. Ő jót akart, hogy emeli a produkció színvonalát egy szólóval, de én ezt a mozdulatot akkor nem értettem, és én tovább énekeltem.
6: Nem hagytad ezt a Szakcsilakatos Bélát szólóra.
5: Szóval én az egyetlen a világon, aki nem, hogy nem hagyta a Szakcsilakatos Bélát szólózni. És hát akkor fordulok most hozzá, hát nyilván a te esetedben ez a legspeciálisabb kapcsolat itt mindannyiunk közül, hogy mikor volt neked az első olyan élményed, amikor nem édesapádra néztél, hanem egy fantasztikus zenészre?
7: Hát az jóval később. Ugye 68-ban születtem, és 70-ben jött haza. Úgy tudom.
5: Addig nem is sokat találkoztatok egyébként, vagy egyáltalán? Igen,
7: 70-ben jött haza Amerikában. Uh-huh. Szóval a születésemnél nem volt ott. És aztán addig a nagyszüleimnél laktam, és aztán mikor hazajött, akkor ugye tulajdonképpen a család, akkor még a Robi nem született meg, és akkor hát 6-7 éves koromban úgy kezdtem kapvizsgálni, hogy otthon erről nem volt szó, hogy ki zenész, vagy híres, vagy nem híres. Aztán úgy, mikor kikerültem a otthoni légkörből, és kezdtem járni zenészek után, akkor vettem észre, hogy apámat mindenki ismeri.
3: Igen.
7: Zenészek. Annyit még hozzáfűznék, amit az előbb beszélt, amiből beszéltetek, Kriszta is, hogy szerintem ez a normális, hogyha valaki leül valakivel játszani,
5: akkor
7: aki esetleg fiatalabb, akkor azt tényleg így kell venni, hogy egyenrangú partner, vagy nem kell leülni vele játszani.
3: Igen.
5: Egyébként arra mikor kezdtél eszmélni, hogy kikkel játszik, azon kívül, hogy mindenki ismeri, de hogy kikkel játszik a papa, tehát hogy kik az, hogy ők mekkora nagy muzsikusok. Hány éves lehettél, amikor már te is így zenészaggyal gondolkodtál erről a témáról?
7: Hát olyan 15-16 éves koromban, uh-huh. Akkor kb. Akkor fertőzöttem meg én is a jazzel.
5: Hány éves munkakapcsolat volt? Ez egy teljes folyamatos munkakapcsolat volt a ti életetekben, tanár úr?
4: Már úgy, hogy 62-től.
5: Igen, igen.
4: Nem, hát természetesen persze. Uh-huh. Hát közben...
5: Voltak hosszabb kihagyások?
4: Körülbelül az idő, tehát 60-as években, mivel kimentünk Nyugat-Németországba, mert akkor már lehetett sportolóknak, meg művészeknek, meg tudom, pár fél embernek. Persze a koncertiroda, vagy mi volt akkor... Nem koncertiroda volt, nem tudom, Ori. Valami jó. Az a égisze alatt természetesen, és akkor vagy jött velünk valaki, mikor ilyen fesztiválok voltak, nehogy kimaradjunk. Velünk szerencséjük volt, mert állandóan hazajöttünk, úgyhogy nem volt probléma.
5: Igen, ez nagy probléma volt akkoriban. Szerintem nagyobb volt a társaság, akik vigyáztak a zenészekre, nem? Mint a csapat, aki kiutazott azért, hogy zenéjen. Nem?
4: Hát annyira veszélyes azért nem volt. Tehát kellemetlen volt az, hogy mindig kellett várni a útlevélre, meg a vízum, de amúgy már kimehettünk 60-as évekbe, és játszottunk ki. Tényleg a Stuttgartba játszottuk először 65-be. Az nagyon nagy dolog volt.
5: Hogyne? Mert szerintem az még ma is nagy dolog, ha az embert külföldre hívják, nem? Tehát...
4: Arra emlékszem, hogy de inkább most a Béláról van szó, úgyhogy nem akarok eltérni nagyon, mert ugye játszottam ezzel, azzal, amazzal közben, de a Bélával játszottam aztán úgy is, hogy duóba, ami aztán megmaradt különben, az egy egész különleges dolog.
5: Egyébként ez érdekes, amit mondasz, hogy azt gondolná az ember zenész fejjel, hogy ez zongora, dob, hol a bőgő, hol a basszus. Tehát igen. Valószínűleg nyilván Béla bácsi hozta a bal kézzel, amit kellett, csak ez nem, ez rettentesen nehéz dolog, nem? Hogy ez jó szó.
4: Nem mindegy, ha elmondogolnál, hogy bal kézzel, nem. Hát máshogy zongorázott, én máshogy dobott. Értem. Azt tudom csak mondani, de a végeredmény az volt, hogy nem hiányzott
5: nem
4: a
5: hiányzott.
4: Bőgös. Bőgös volt, ugye, a Pege volt, a Duka Norbert, meg egy-kettő még, Berkes Balázs, de mi ki akartunk ebből törni, mert egy bizonyos fokig egy hogy mondjam, hát egy határ, mert ott vagy hozzá a négyet, vagy nem tudom, tehát egész szabadon, a Bélára az jellemző, egész életébe, hogy teljesen szabad volt. Nem volt határ. Nem létezett. Persze minden tekintetben ott volt a harma, ott volt a periódus, nem erről szó, hogy össze-vissza, hanem szabadon. És az megfizethetetlen. Különben az a duó lemez, ahol aztán még a Orszánszki Jack is két számot énekel, nem tudom, ismeritek azt a lemez? Azt meg lehet hallgatni bármikor, bárkinek, meg külföldi amerikai sztárok álltak föl, tapsoltak meg, komolyan.
5: Egyébként, hogyha már itt a, bocsánat, hogy a zenélésről van szó, majd lesznek zenei bejátszók a műsor alatt, és itt most a hallgatóknak mondom, hogy az elhangzó zenei részletek teljes verzióját videóval együtt lehet majd megnézni a YouTube-on, és a linkek pedig megtalálhatóak lesznek a leírásban. Bocsánat, belevágtam a szavadba, csak hogy itt szerettem volna ezt az információt elmondani.
4: Persze.
5: Tehát, hogy mindig feszegette a határait, és...
4: Akkor a 60-as években mi kimentünk még együtt. Először duóba, aztán a Duka Norbert csatlakozott, aki aztán ott maradt. Ő nem jött már vissza. És akkor...
5: Egyébként a te fejedbe sosem fordult meg? Vagy apukád fejében, hogy egyszer csak nem jön vissza? Marad?
7: De.
5: Megfordult?
7: 94 körül, mikor leszerzett a Dave Grushin által alapított cég, nem tudom most mi a, nem jut eszembe a neve, ő ott kapott egy lemezszerződést, és megkapta a munkavállalásit, zöld kártyát is, és akkor mondta, hogy menjünk ki, ugye az egész család, de aztán mégse. Pont abban a kritikus pillanatban azt hiszem a BMG megvette, eladták ezt a, ezt a lemeztársaságot. Akkoriban kezdett a CD-gyártás, meg az egész dolog biznisz hanyatlani. És eladták a lemeztársaságot, és jött egy új vezetőség, és az első dolguk az volt, hogy az összes, volt több kelet-európai, akit foglalkoztattak. És az új vezetőségnek az első ilyen intézkedése az volt, hogy felmondtak az összes kelet-európainak. Szóval ezen is múlott talán. Nem tudom. De apám mindig azt mondta, hogy jó Isten így akarta, így és akarta. Így volt jó.
5: De hogy, tehát akkor ezelőtt nem jutott eszébe, tehát amikor még klasszikus értelemben diszidálni lehetett.
7: Nem.
5: Milyen szerepe volt otthon a zenének? Egy kicsit a apukád a felé terelt benneteket, hogy zenészek legyetek, vagy úgy terelt benneteket a felé, hogy zenészek legyetek, hogy tehát azzal, hogy ő volt és létezett, és a zene volt a mindene. Vagy ő szerette volna, hogy ti ezt folytassátok?
7: Nem. Ne, hát biztos, nem tudom, de nem terelt minket. Aha. Ezt nem, magától jött, hogy hallgattuk őt, ahogy otthon zongorázik, aztán a Lakatos Ablakos Dezső, ez egy nagyon híres.
5: Igen.
7: Talán azt minden elfogultság nélkül mondhatom, hogy a Európa egyik de lehet, hogy a világ egyik legjobb altszaxofonosa volt. És ő állandóan kiben mászkált, egyszer Amerikában, egyszer is volt egy lakása, amit eladott az édesapámnak, és ez egy nagyon nagy lakás volt, vagy 200 négyzetméter. Na, és akkor ott a Robi kis szobában hallgatta a Miles Davis-t, én a másik szobában a John Coltrane-t, apám a Stravinsky-t, a operát, úgyhogy ott örület volt. Anyám teljesen bedilizett.
5: Anyukát pedig sütött a rántott húst.
7: Is.
5: Csak azért mondom, mert voltam nálatok, és kaptam belőle, és fantasztikus volt.
7: De mindig nagyon sok zenész volt. Ott mindig volt valaki. Igen.
4: Tanú vagyok erre, sokszor voltam ott. Az ablakos fürdőköpenyben gyakorolt. És jött a parkettás. Csöngetett a parkettás. De közben fújt. Jöjjön be. És nem hagyta abba, és óriási volt. Még csak visszamenőleg, mikor beszéltetek a gyerekkoráról, hát én a Bölcsőben láttam először, ugyanúgy a...
5: Cuki kisfiú volt?
4: Robit is. Akkor még igen. És hogy apukája, hogy mennyire akarta, vagy nem, az ölébe ült az apukának, és együtt zongoráztak. Ezt soha nem felejtem el. Akkor már lehet ilyen 5 éves talán, nem tudom, már nagyobb, tehát nem ilyen egész kicsi, és el volt ájulva, és lehetett látni az apján, hogy boldog. És figyeltem, hallgassátok meg. Mi? Hogy improvizál már, ne vicc. Ezt soha nem felejtem el. Igen.
5: Egyébként most a Krisztához fordulok, csak a hallgatóknak mondom, hogy te is félig meddig zenész családból jössz, tehát hogy a zene szeretetét hozod, hogy, és látod-e a gyerekeiden egyébként, hogy ez számít, hogy ők meg aztán pláne mindenhonnan a zene szeretetét hozzák, hogy ez... elrettentő a számukra, vagy pont ezért szeretnének ebbe belecsöppenni, mert azt látják, hogy anyuka, apuka is. Vagy te például, ugye te papád dobol,
6: igen.
5: És hogy ez neked akkor ilyen izgalmas dolog volt, vagy inkább ilyen rémisztő, hogy mit csinál a papa?
6: Nem, nagyon.
5: Izgalmas
6: nagyon,
5: volt?
6: Nagyon izgalmas volt, ráadásul az kötődött hozzá, hogy az emberek nagyon-nagyon jól érzik magukat az apukám körül, mert hát olyan muzsikát játszottak. Úgyhogy nekem mindig így a jó kedv, a felhőtlenség kapcsolódott így a zenéléshez. És ami egy fontos szempont volt, hogy amikor én zenei pályát választottam, akkor nem akartak róla lebeszélni. Tehát, hogy ez a zene szeretet, ez...
5: Tudták, hogy mit szeretnél.
6: Igen, tudták, hogy mit jelent.
5: Mit jelent, igen.
6: Igen, úgyhogy nem is próbáltak lebeszélni. Hát a mi gyerekeink, meg nyilván apukájuk is zenész, én is zenész vagyok, mindenféle hangszer kéznél van otthon, akármit szeretnének lehet hozzányúlni, tanulni. Úgyhogy én szerintem kedvet csinál, vagy inkább úgy mondom, hogy annyira természetes lesz nekik, ez nem egy ilyen különleges dolog. Lehet, hogy majd, amikor felnőttek lesznek, és visszaemlékeznek az életükre, hogy mi miért történt, és minek, milyen impulzus volt az oka, majd akkor lehet, hogy így különlegessé válik a számukra, de most még a teljes természetesség, hogy anya, apa zenész, mindig szól a zene, ők is hallgathatnak bármilyen zenét, bármit szeretnének, elérhető, tudunk segíteni. akármilyen kérdésük, vágyuk van.
5: Ez milyen érdekes, hogy hogy ott bizonyos gyerekekre, én a saját gyerekemnél azt láttam inkább, hogy ott is mindenki zenész volt, és hogy én meg azt mondta, ő ezt a Vándor cirkusz biztos, hogy nem. Ha meg pont ilyen ellenkezőt érte. De akkor legyen meg az első zenei bejátszónk. Imre, bármilyen hihetetlen, most szembeülök veled, és egyszerűen nem akarom elhinni, hogy 2019-ben te már 75 éves voltál, mert most se nézel ki több, meg 62-nél.
4: Képzeltem, most mennyi vagyok.
5: De nem akarom, tényleg hihetetlen, mert ilyen genetikai csodaként ülsz itt, tényleg elképesztően jól tartod magad. Szóval volt egy koncert 2019. december 4-én, a te 75. születésnapi koncerted, ahol Szakcsi Lakatos Béla Happy Birthday to You című dalt adta elő improvizatív módon a te születésed alkalmából, születésnapod alkalmából, és hát hogyha nem bánjátok, akkor most ebbe belehallgatnánk.

0: Hogy így hallgatom ezt a zenét, az jutott eszembe, hogy amikor vannak ilyen rendezvények, és valaki eljátsza valakinek a Happy Birthday to You-t, hát...
1: az nem ilyen,
0: az nem ilyen szép, igen. Arra mindenki halá boldogan reagál, és együtt üvölti az ember a Happy Birthday to You-t az ünnepelt előtt. De ez valami csoda, ahogy hozzányúl bármihez. Még egy ennyire végtelenül egyszerű dalhoz is egy zongora versenyt csinál belőle, egy szimfóniát.
1: Egy másik dimenzióba
0: emel mindent. Milyen zenét hallgatott apukád otthon egyébként? Mert ebből nekem megmondom, hogy mi derül ki, hogy nála, ahogy itt beszéltünk az előbb, hogy nincsenek korlátok, és hogy a szabadság volt számára a legfontosabb, az derül ki számomra, hogy ez maximálisan megjelenik a zenéjében is, hiszen ez a legfontosabb, hogy én nem tudom elképzelni, hogy nála voltak olyan értelemben is korlátok, hogy ő mit hallgatott. Én azt érzem, hogy ő zenét hallgatott. És az legyen klasszikus, legyen népzene, legyen világzene, legyen jazz, popzene, bármi, mindenből a legjobbat hallgatta, zenét hallgatott.
2: Igen.
0: Ezt halljuk mi az ő játékán egyébként többek között?
2: Hát ezt is. Ez most hirtelen, amit játszott, most az előbb nekem a Liszt Ferenc ugrott be.
0: Igen.
2: Chopin. A lényeg nála az volt, hogy olyan nagy mennyiségű információt halmozott fel, tehát olyan sok minden volt a fejébe, ami őt el volt raktározódva, amikkel foglalkozott. És aztán, amikor játszott, mindig másképp előugrott. Uh-huh. És ezt nagyon virtuóz módon tudta ezt interpretálni. Uh-huh. És ami fontos, hogy ezeket összekeverte akkor hirtelen. És ennek az eredménye volt az, hogy nem nagyon ismételte magát, nem állandóan...
0: Megújult.
2: Igen.
0: Most egy nagy formátumú művészről beszélgetünk, és ez nyilván a továbbiakban is így lesz, de azt hiszem, hogy azt elmondhatjuk a hallgatóknak, hogy, hát, hogy a jazzistáknál viccesebb, és... Hát igen, ez a legjobb szó, ugye? Tehát, hogy iszonyú vicces társaság vagytok, de tényleg, tehát, hogy minden koncert után, de turné után meg pláne maradandó olyan sztori, ami még aztán évekig kering, és elképesztő viccesé tesz egy-egy ilyen beszélgetést. Hogy te, Imre, te emlékszel ilyen közös történetre, ami
1: de
0: mennyi
1: ami
0: időnk van, értem, de ami publikus is, tehát hogy mi ez, ami úgy azt mondod, hogy arra, ha a mai napig ha visszagondolsz, akkor így egy ilyen, hogy nevetsz magadba, és még a könnyed is kicsordul. Sok hát, ilyen volt?
3: Hát én most majdnem a utolsót mondanám, ami pont ellenkező, tudnék, változott a világ, azok az emberek, akikkel most ahol én játszottam főleg, akikkel, mind meghalt. Úgyhogy egy-kettő él még, hál' Istennek, de nem játszanak. Na most úgy képzeljétek el, hogy aki fiatalabb nálam, mondjuk már csak olyan van szinte, nem is ez az ő Bécsinek a
1: generációja?
3: Korosztálya. Mert ők azért benne vannak, igen, ebben már régen. De mondjuk én fiatalabban, és nem bánom, vagy nem bántok senkit, de ugye a telefon, amióta meg van, hál' Istennek, ezt olyan jól lehet nyomogatni.
0: Nincsenek sztorik, ugye?
3: Na most amúgykor elmentünk, már a Béla nem ért, sajnos. Lényeg az, hogy beütünk a buszba, pont az ellentétét mondom, beütünk a buszba, és csönd maradt. Mindenki a tabletet meg így csinált, ki mit. Én ültem ottan, nem is értettem, hogy mi lesz.
0: Máshoz volt ez.
3: Azért elég hosszú út, tudod. Beérkeztünk Pécsre, már nem bírtam ki. Megszólaltam. Hú, de jó, kibeszéltük magunkat. Na hát akkor tösre estek, ez jó. Na de hát nem ez jellemző. Mi beülünk egy buszba a mai napig, akikkel még lehet, és a sztorik, és igen. Hát annyi van.
0: Hát könyvet lehetne írni.
3: Ó, hát rengeteg.
0: Sajnos a többsége nem publikus, de...
4: Van olyan is.
0: Van olyan is, igen.
3: Visszatérve, hogy te mondod, hogy ezek a jazzzenészek, hogyan viccesek.
0: Nagyon.
3: De az,
0: az szórakoztató
3: vagytok. Az a boldogság.
0: Abszolút.
3: A boldogság, tudod? Mert ha szomorúak lennék...
0: Hát persze.
3: Ugye?
0: Hát úgy nem lehet muzsikálni.
3: Hát az ember az...
0: Nekünk énekeseknek ez azért kellemetlen, mert én szoktam kérni a zenészeimet, hogy, hogy picivel fogják vissza magukat, mert nekem énekelnem kell utána még, tehát visszafelé már mondhatják a magukét, és akkor kiröhögöm magam, de odafelé egy kicsit vigyázzanak a torkomra. Tényleg nagyon vicces társaság vagytok. És el tudom képzelni, hogy ez mi lehetett ott a 60-as, 70-es években egy ilyen buszban, hogy...
3: Hát ez felejtettem.
0: Csodaidők voltak.
3: Persze, persze.
0: Te emlékszel valamire egyébként, amit így úgy viszel tovább az emlékeidben, hogy, hogy majd még így a jó lesz ilyen jó kis anekdotázós estén elmesélni róla?
5: Persze, rengeteg, nagyon sok, sokat utaztunk együtt, és hú, hát sok minden kavarog, mert egyrészt a Béla egy ilyen nagy gondolkodó volt, egy nagy megfejtő volt, egy nagy filozófus volt. A vallásokról, a történelemről, az irodalomról, a művészetekről mindig valami, volt valami téma, ami foglalkoztatta. És zeneileg is mindig volt valami, ami foglalkoztatta. Annyira innovatív volt, annyira nyitott volt mindenre, ami éppen most történik. Éppen amikor a Jacob Collier egy ilyen nagy szám volt,
0: igen,
5: ugye, igen, újdonság
0: igen,
5: volt,
0: igen, föltűnt.
5: Akkor ő is... Jacob Colliert is hallgatott, figyelte, hogy mit csinál, inspirálódott, koncerteken kipróbált. Tehát minden, ami ráhatással volt, impulzus volt, azt ő azonnal átformált az ő saját nyelvére, hogy befogadja az információt, és ő transformálja, és abból mi lesz a koncerten. És mindig kísérletezett. Tényleg soha nem biztosra ment abból a szempontból, hogy nem... korlátozta magát azzal, hogy ez biztos, ezt már tudom, hanem bármit kipróbált bármikor. Én ezt tapasztaltam. És az utazásainkon mondjuk van egy sztori, ami, mert hogy hallottam már olyan sztorit, hogy otthon maradt útlevél.
2: És ja, volt egy pár.
5: Volt egy pár sztor. Igen. És akkor tehát különböző sztorik voltak ezzel kapcsolatban, de akkor pont Szlovákiában muzsikáltunk, otthon maradt az útlevél. És tényleg rengeteg info jön. Tehát, hogy mennyire önreflektív is volt, mert egy első körben azt mondta, ez Kriszta, hát miért nem szóltál nekem, hogy hozni kell az útlevelet? És meg aztán így mindenki, hogy miért nem szóltunk, hogy hozni kell az útlevelet, de azonnal önreflexió gyakorolt, és mondta, hogy jaj, hát itt mindenkit leteremtek, holott nekem magamnak kellett volna. Gondolom erre, hogy nincs nála az útlevél. És akkor próbálta megoldani ezt a helyzetet, igen, hogy nincs nála az útlevél, és akkor az ötlete támadt, hogy na de számlakönyv van nála, ahol az adatok ott vannak, a hivatalos adatok, és van nála a szakcsilemez, ahol viszont a fotó ott van, ugye? És hogy ez nem lenne esetleg elég, hogy a határon megmutatná a lemezt és a számlatömböt, ahol a név ugye stimmel, a kép ott van, ő az, látják, hogy ő az. Aztán a végén az lett, hogy a magyar konzulátusról valaki odajött a határa, segít, átkönyörgött minket, és az ő gondjaira voltunk bízva, és megadott időn belül vissza kellett, hogy jöjjünk, szóval volt egy őrünk.
2: És erre leszembe jutottak benne, ami ide kapcsolódik. Gyerek voltam, és akkor még volt Jugoszlávia, és oda mentek játszani, azt hiszem, a Jávori Zsúlyban. És szintén ott hagytam. Hát akkor még nem személyben nem lehetett átmenni.
0: Igen. Tehát
2: az útlevelet ott hagytam.
0: Ez kőkemény nyugatnak számított ráadásul, igen.
2: És ráadásul már majdnem ott voltak, félúton, és akkor derült ki, és akkor visszajöttek. Én otthon voltam, anyukám is főzött, és akkor bejött, mondta, hogy ott hagyta. Hát honnan jövünk vissza, már félúton, és ott hagyta. És akkor mondta, hogy anyám, hogy most kész az ebéd. Jó, akkor csomagold be ezt a húst, meg a vizet, mert nagyon kell sietni. És akkor becsomagolt, és kiment, és megint ott hagyta. Utána már nem fél útról, hanem a sarokról.
0: Egyébként, ha már így szóba hoztatok a külföldet, hogy hát tényleg elképzelhetetlen az, hogy valaki egy világsztár lesz egy ilyen pici országból, és ő az lett. Hogy mi az, amitől valaki a nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó, zseniális zongorista, mert van pár azért a világon, hogy még afölé is tud lépni. Mi volt az ő titka? Tehát mi az, amitől ő nem csak zseniális volt, hanem annyira különleges, hogy fölé emelte nagyon sok zongorista fölé, és azt mondták, hogy nekünk ő kell erre a fesztiválra, őt szeretnénk, ha ő játszana itt. Igen.
5: Én mondhatok valamit, mert nekem van egy ilyen nagyon-nagyon konkrét mondatom tőle, ami szerintem ebben így fontos elem. Azt mondta egyszer, hogy nem szabad az idolokat nagyon messze helyezni magunktól, mert akkor mi magunk teszünk egy olyan távolságot közéjük meg közénk, hogy elérhetetlenné válik.
0: Ó, de szép ez.
5: És lehet, hogy hát én szerintem...
2: Van benne van.
5: Ez az arszpoétika, ez gyönyörű. Alapján élni, meg dolgozni, gyakorolni, muzsikálni, szerintem ez közelítette őt, emelte olyan magasságba, ahol egyébként az idolai is, gondolom, voltak.
0: Igen. Igen. Ő ezt át tudta adni egyébként tanárként, amit ő tud? Át lehet? Inkább nem. Így, úgy, hogy nem?
2: Jazz nem lehet tanítani. Igen. Mondom, ezt nagyon sokat tanítottam, és, de ennek kell lennie, azt mondom. Hogy...
0: És mi az, amit lehet egyébként? Te, tanár úr, te ugye mégiscsak benne voltál ebben elég vastagon.
3: Igen.
0: Mindannyian, de hogy te különösen. Hogy mi az, amit ebben a műfajban át lehet adni tanárként, és mondjuk mi az, amit Béla bácsinak sikerült is? Vagy mire törekedtek tanárként, hogy mi az, ami egy ennyire összetett műfajban? Mit lehet megtanítani a növendéknek?
3: Hát egyrészt ugye, Mi időnkben, amikor még egy nyomvott lemez nem volt, meg ilyen magnók.
0: Igen, kazettákon kaptuk mi is az infót, még a jazztanszakon.
3: Aztán mi, amikor kimentünk, akkor minden nap Art Black, vagy bárkit láttunk, Elvin Johnson. Na, mi ottan tudtuk meg ezt a dolgot inkább, mert itt valóban, hát ugye a jazztanszak indult 64-be, 5-be, valahogy így, és ott még majdnem olyan emberek tanítottak, aki a Studio 11-be játszott meg munkát. Jó zenészek
0: igen,
3: voltak.
0: Igen, csak de nem biztos, hogy igen. A...
3: Na most én is tanítok mondjuk azóta, hát most már nem, de tanítottam mondjuk 60 év, 50 évig. És jazzt, azt úgy lehet tanítani, ha már tanítani, hogy az ember beszél, ezeket a sztorikat mesél, sztorik, hogy az mit csinált akkor. Akkor te is, akkor képzeld el, és az ő életéből, pár ilyen nagyzenész életéből, akik volt szerencsém játszani, vagy együtt lenni. És például, na most a zenét azt lehet tanítani, ugye hát természetes az zongorát, vagy dobot, vagy bármit, de hogy jazzen az más, hogy mondjam, feeling, más érzet. Tehát azért van még mindig különbség klasszikus és jazzzenész között. Kezembe meg tudok számolni, hány olyan zenész van a világon, aki egyformán játszik klasszikus, nem jazz. Nagyon ritka. A marszalist például, a trombita, vagy akár a szaxofonos, vagyis azt a klasszikus szaxofonozása. Tehát ilyenek vannak. Egy más világ. És szerencsére mondom, én emlékszem 60-as években, én a Konziba jártam egy ideig, aztán majdnem kidobtak, mert megtudták, hogy én már egy Dixieland zenekarban játszom.
0: Azt.
3: Idősebbekkel, ugye, és akkor jazz, tehát ott...
0: Szitokszó volt?
3: Hogyne, hát nem lehetett. Mert improvizálni, akkor még sem volt. Ez szerencsére már a fiatalabbak hozták be, és most már azért már szabadabb a világ. Úgyhogy a Béla ezeket a dolgokat tudta. Hát ugye jazz adott volt, de ő mint klasszikus kezdett. Tehát a Bélának azért kicsit fordítva volt, mert ő később szállt be a jazzbe, mint mondjuk a Peceki, vagy a Duka Norbert, ugye?
2: Igen.
3: Emlékszel. Tehát a Bélának már azért volt egy kis alapja, ugye, a klasszikusban, és ez megmaradt.
0: Végig, halál, igen, végig. Ezt halljuk, igen. Egyébként, ahogy az idolokat szóba hoztad, Kriszta, hogy azt lehet tudni, hogy neki kik voltak a legnagyobbak, akiket a leginkább szeretett? Vagy ez nagyon szertágazó volt? Nem volt neki egy olyan, akire azt mondta, hogy ő miatta kezdett el zongorázni, vagy ő az, aki a legnagyobb hatással volt rá?
2: mindenkit szereteti. Talán néha mondta, hogy az a legjobb, akit éppen hallgat.
0: Aha.
2: Tehát mindenkit meghallgatott, de természetesen neki is voltak. Például a rajongott a kis gyerettél, uh-huh. ezt annyira szerette, és mondta, hogy az nagyon közel állt hozzá. Egyszer sikerült is beszélgetnie vele, mondjuk én nem egy előnyös beszélgetés. Most hagyjuk. De őt nagyon szerette. Igen. Meg a Csikorját is. Meg mindenkit.
0: Egyébként az, hogy te zongorista lettél, az pont annak köszönhető, hogy ő az volt, vagy nem volt olyan, hogy azért nem akarok zongorán tanulni, mert édesapám is azon játszik, és akkor össze fognak vele hasonlítani, és inkább másik hangszert választok?
2: Nem gondoltam. Robi se. Mert ez nem volt otthon téma, hogy most nem, hanem annyira szerettük ezt a műfajt, hogy mindent megtettünk annak érdekében, hogy ezt csináljuk. Nyilván tudtuk, hogy nem úgy fogunk játszani, mint ő.
0: De nem is kell.
2: De nem is kell. És ő ebben szabad kezet adott uh-huh. nekünk, tehát nem mondta, hogy most ezt csináld, vagy...
0: Egyébként, ha gyakoroltatok, akkor néha beleszólt, vagy adott tanácsot? Hát,
2: nagyon ritkán.
0: Nagyon ritkán.
2: Nagyon ritkán, de hát néha vitatkoztunk. Uh-huh. Nekem mindig azt mondta, hogy miért hallgatod mindig a halottakat. De milyen halottakat? Hát a régit, hogy valami újat is hallgass. Mert mindig hallgatom otthon a Sonny Rollins-t, vagy a... Chad Baker-t, és mondta, hogy mást is hallgass. Néha ezen, de nem komolyan beszélgettünk, csak... De nem szólt. Az volt a jó, hogy nem szólt bele, hogy merre menjünk. Robinak se, és nekem se egyáltalán nem. De nyilván nagy hatással volt ránk, amit hallottunk otthon tőle.
0: Hát ha már akkor megint egy kis... Jön egy kis muzsikálás, egy bejátszó. 2013-ba röpülünk vissza, november 20, egy Vukán György emlékkoncert. A kompozíció címe Blue in Red. Itt te erre rácsodálkoztál, Kriszta, miért?
5: Fú, én erre nem emlékeztem, de aztán utána már beugrott, hogy a Berkes Balázs volt, aki fölkért erre, uh-huh. hogy énekeljek el egy dalt, és ennek a dalnak ugye nem volt akkor szövege. És gondoltam, ha már énekelek, uh-huh. akkor már írok rá szöveget. És akkor egyszer elénekeltem, soha többet, úgyhogy ez de nálam akkor... a feledés homályában.
0: Tessék, most akkor fölfrissítjük az emlékeidet egy 10 éves fellépés kapcsán, úgyhogy jöjjön ez a bizonyos Blue in Red.

0: Hát erről muszáj, hogy mesélj egy picit, hogy erre nem emlékszel, hogy nem emlékszel, hogy írsz egy dalra egy szöveget. Fantasztikusan elénekled, zongorázol együtt.
1: Ilyet, hogy oda mertem, na látod, ilyen volt a Béla. Hogy oda lehetett mellé ülni, így zongorázni, hogy nem tudok zongorázni.
0: Hát én szeretnék úgy zongorázni, hogy te maradjunk ennyibe. Most csak mondom a hallgatóknak, hogy Krisztát megsírattam, erre nem gondoltam kicsi, hogy itt zokogni fogsz mellettem. Ilyen emóciókat vált ki ez a felvétel. Ez fantasztikus.
1: Annyi

0: hogy mi az, ami ebben a zenében jó, mi az, amit ő ebből tanulni tud, amit aztán használ, nem használ, teljesen mindegy, a hatás az érdekes rá, úgyhogy egy ilyen nagyon
1: elfogadó volt. Ez mennyire így van, egy másik közös dolgunk volt a Cigánykerék című darab, aminek én a női főszerepét volt szerencsém eljátszani a József Attila Színházban, Miréna Lokkot, és te jött a főpróbára megnézni. Nagyon tetszett neki, elmondta, hogy az észrevételeit, és hogy milyen fantasztikus, és hogy tényleg nagyon megdicsért úgy mindenkit, és akkor úgy külön odajött hozzám, így félrehúzott, és azt mondta, fantasztikusan táncolsz.
0: Ezt most csak azért mondom, mert ahogy te azt mondod, hogy te mertél nem ülni és zongorázni, én meg hát nem vagyok egy táncos, és hogy hát kellett benne kicsit olyan, tudod, olyan romásan táncolni, és nem tudod, azt mondta, nagyon jól táncolsz, nagyon jól tudod. És ez nekem akkor annyira jól esett, mert nyilván azóta, nem azóta lényeg, nem vagyok én táncos, azóta sem lettem jobb, sőt, az évek múlásával az ember az ilyen tehetségéből csak veszít, de hogy ő még ebben is meglátta a bájosságot, hogy én, hogy nyilván már magában azt értékelte, hogy rendben voltak a hangsúlyok, ahova tettem a hangsúlyt a tánc közben, és nem tudom én a zenei hangsúlyokat, és nagyon, nagyon cuki volt, és akkor nagyon meg is nevettetett ezzel egyébként, hogy na ezt még nem mondta nekem, nagyon jól táncolsz. Hogy egyébként, ha már erre kanyarodtam a színházi dolgokra, hogy mennyire nyitott volt mindenre, hogy ő színházi darabokhoz is írt, ugye Csemerre, fantasztikus zenét, és hogy mindig figyelembe tudta venni, én nagy füllel hallgattam egyébként az új darabját is, amit az Operett Színháznak írt a Szent Iván éjjel, elmúltam, akkorra íródott, tehát ott voltam éppen, amikor ő ezt írta, hogy mennyire tudta, hogy kire mit lehet bízni. Tehát, hogy ő nem akarta bebizonyítani, hogy a színész nem tud énekelni, vagy ezt úgy tudom, tehát, hogy küzdjön meg vele, és akkor magára hagyja, hanem úgy nagyjából tisztában volt vele, hogy mit lehet egy színházi tenornak írni. Tehát, hogy ők nem jazzisták. Tehát, hogy ők nem úgy énekelnek. Egész más a műfaj. Akkor ő olyat írt. És tudta, hogy annak idején, amikor a Vári Éva játszotta először ezt a bizonyos Cigánykereket, akkor pontosan tudta, hogy az Évának hol szól jól a hangja. És hogy azt a balágéba kell írni. Innentől idáig kell írni azt a dalt. Mert akkor, hogy megteremtette azt a komfortzónát az előadóknak, hogy azt érezzed, hogy te fontos vagy, és ő tudja, hogy mit csinál. És volt bátor kilépni jazzzenészként, és színházi darabokhoz zenét írni. Erről beszélgettetek egyébként valaha otthon, hogy ez neki egy kirándulás volt, vagy szívügye volt, mert egyébként például ugye azt nem mondtam, de azért a Cigánykerék már csak a címéből adódó is nyilván sejtik a hallgatók, akik esetleg nem ismerik, hogy neki ez fontos volt, hogy az ő roma identitását így is megélje, hogy olyan típusú daraboknak a zenéjét írja, nem csak egyébként, mert ugye mást is írt, amiben ez egy fontos téma. Tehát az például egy nagyon, nagyon, nagyon izgalmas, nagyon, nagyon jó darab a Cigánykerék. Tehát olyan dolgokat boncolgat, ami a mai napig nagyon aktuális. Ez neki fontos volt egyébként?
2: Abszolút. Nagyon fontos volt. A Cigánykerék is egy fantasztikus darab volt, az azt megelőző pedig az első, amit szintén a Csemer Gézával írtak. 1974-ben az a Piros Karaván.
1: Piros Karaván, igen, Operett Színház.
2: Ahol el is ment gyűjteni.
1: Tényleg?
2: Ilyen cigány dallamokat. Uh-huh. A Lakatos Mennyiért nevű cigány származású író kereste meg, és elvitte őt 70-es évek elején, 73-ban azt hiszem egy ilyen, most már nem tudom pontosan, egy ilyen cigánytelepre. És ott teljesen meg volt rökönyödve apu, hogy létezik ilyen hely, ahol ilyen körülmények között élnek emberek. Azt mondta, hogy olyan, mintha egy másik országban lett volna, Ázsiában, vagy Indiában. Szóval borzalmas körülmények között, és akkor tulajdonképpen a rákövetkezendő évben, 74-ben írták ott a lakáson. Egy 22 négyzetméteres lakásban laktunk, és én golfociztam a konyhába, és ott írodott a Piros Karaván, ami az első ilyen cigány témájú darab volt, és foglalkozott a kisebbséggel. És De aztán ezt nagyon sok követte, ahogy mondtad, a cigánykerék. És fejben nem is tudom nagyon sokat, de írt balletzenét is. Ugye ez a évfordulója volt a Egyesült Államok feltérképezésének, és abból az apropóból kérték fel egy 100 perces balletzenét írt. És ez azért is volt érdekes, mert hát ez nagyon fontos volt a számára. És akkor a Keveházi Gábor volt az igazgatója az intézménynek, és sikerült elhívni a Rudolf Nurajevet, aki világhírű balettos volt, és akkor már haldoklott, gyakorlatilag ez volt az utolsó tánca itt Magyarországon, utána meg is halt Écsben.
0: Igen, azt tudom.
2: Igen.
0: Fájdalmasan fiatalon.
2: Igen, így van.
0: Ti tudtátok egyébként, tanár úr, tudtátok a Béla bácsiról, hogy ő ennyire kalandozik a műfajokban, és hogy ennyire meg...
3: Hát persze. Tehát én erről is tudtam. Én nem voltam ott, lementek gyűjteni, meg minden.
2: Igen.
3: Mesélték, meg. Szóval te tiszta Afrika, meg...
2: Igen.
3: Emlékszem mindenre, mert sokat voltunk az egy. Mert ugye elkezdtük mondani a legelső találkozást, ami még egy ilyen főbb pont volt, közbe-közbe, úgy, ahogy mások is játszottak mindenkinek, közbe-közbe a Rákfogó
0: zenekar,
3: együttes,
0: igen.
3: Ugye, azt a Béláék csinálták már akkor a Willivel, meg nem tudom, másokkal. Én kint voltam Németországban, és ahogy hazajöttem, már úgy jöttem haza, hogy akkor én megyek abba a zenekarba megint együtt, és a Babos, és a Béla meg én hárman voltunk, illetve egy Bögöly nevű srác, Lakatos Béla, másik neve. Onnan tudjuk, hogy még annak idején a rádióba lehetett fölvenni a Gázsit. És miután de Lakatos, akkor még a Béla nem szakcsin volt, Lakatos Béla. És a Bögöly fölvette már fél órával előbb a Gázsit. És mindig zűr volt a Bélába. Na, lényeg az, hogy akkor a Rákfogóba játszottunk, 71, 72, talán 73, és aztán megcsináltuk megint a Rákfogót, amit említettél, illetve nem, az még a születésnap előtt volt, azt hiszem, akkor is a nagy teremben itt volt egy nagy bemutató, teltház, minden, és egy kvintet bejátszottunk, csak sajnos közben meghalt a Babos is. Akkor már csak ketten voltunk ugye abból a zenekarból, illetve a Rádúj Misi még él, de hát ő nem játszik,
0: nem játszik már
3: nagyon régen.
0: Igen.
3: És akkor még ez volt egy nagy időszak, hogy a Fekete Kovács Kornél és a Marci, milyen Marci?
0: Fenyvesi Marci.
3: Igen. Jött gitározni. És így kvintetbe. Aztán játszottunk haláláig.
0: Okay.
3: Úgyhogy ezek a évek, hát jó pár év, közbe-közbe egy-két ilyen buli, ahol ő nem ért rá, én nem ért, stb. De csak azért mesélem, hogy azért ez telt volt ez a 60 év, mert aztán közben a Pegétől kezdve a Bukánnal, a Tomsics, stb. És fiatalokkal, akik
0: ha már a Vukánt említetted egyébként, a következő bejátszásunk The Morning is Full, szerző Vukán György, Pablo Neruda, Vinant Gábor ének, ifjabb Szakcsi Lakatos Béla zongora, Hás Viktor Nagybőgő és Kőszegi Imre dob. Emlékeztek rá?
2: Én nem, mert biztos nem vagyok ebben.
0: Krista is azt mondta az előző bejátszásra.
4: Igen,
0: aztán látod, na nézzük, mert van róla képi anyag, úgyhogy bizonyíték. Tényleg?
2: Esküszöm, hogy nem.
0: Na jó, na figyelj, akkor hát lássuk.
2: Vagy ennyire ilyen vagy.

0: Gyönyörű szép ez a dal. És ott a szívnek meg kell szakadnia, hogy hát a minden idők egyik legjobb férfi énekese nincs közöttünk már. Szörnyű. Jaj, de nehéz megszólalni.
1: Én vele megjátszottam az Elzával, tudod, csak
0: igen,
1: ott.
0: Igen.
1: És előttem betegedett.
0: Jó, Gáborlak
1: előttem,
0: a, igen, mondjuk el a hallgatóknak, hogy
1: feleségei. Már ült a végén, borzom. A Toms is ugyanígy, mert látjuk, és ez végünk van.
0: De tudod, nekünk az a szerencsénk ezzel kapcsolatban, bármennyire is most megint sikerült megrikkatni szegény Krisztát, hogy... Egyrészt sírunk, mert ugye a fiatalságunk is, és emlékszünk arra, hogy ott állunk a nem tudom melyik jazzklubban, és akkor ezek az emberek lejönnek, és itt van egy kis jam session, és akkor együtt énekelünk velük, meg együtt játszunk velük. Vagy csak elmegyünk a koncertjükre, és ott csodáljuk őket, és nem hiszünk a fülünknek, hogy egy ilyen pici klubban egy ilyen csodát hallhat az ember. De közben pedig azt kell, hogy mondjam, hogy visszakanyarodva a mondat elejére, hogy szerencsések vagyunk, mert... Nekünk megmaradtak ezek a felvételek, és legalább néha-néha bele tudunk nézni, és bele tudunk hallgatni. Neked egyébként, Béci, hogyha egy felvételt kellene kiemelni, hogy mondjuk így, amit a legszívesebben visszanéznél apukáddal kapcsolatban, akkor van olyan? Vagy csak kavarognak a fejedben?
2: Hát nagyon sok volt. Sok, igen. Egy 68-ast talán, mert abban az időben nem hallottam, hogy congorázni. Mert ugye akkor születtem, és van egy videó, ami egyszer egy Pege Aladár portréfilmben játszódott le egy részlet belőle, egy fekete-fehér koncert, ahol azt szívesen megnézni, mondjuk. Az Imre biztos tudja, hogy melyik ez.
0: Neked van ilyen, Imre? Amire a legszívesebben emlékszel, vagy úgy?
1: Hát az Ablakossal, mikor játszottam, azt nagyon szerettem ezen. Legjobb barátom volt akkor. Nem tudom. Az idő, az nagyon jó volt. Hát mostanában a Bélával, a duótól, azt még ha el lehet mondani.
0: Bármit el lehet mondani.
1: Hogy a duó, hogy ő lett felvéve. Azt nagyon sokan nem tudják. És ez is jellemző a Bélára, meg talán már rám is, amikor már ez a duóval nagyon összeértünk, hogy a Csider Károly, ő egy hangszerész, nagyon jó barátunk az egész jazz közösségnek, szintén nagyon jó barátja, segített sok mindenbe, jazzklubokba dobokat adott meg, akkor szakszofonos versenyen szakszofont kapott az első, mit szóval támogatta kvázi ezt a műfajt. Na, a lényeg az, hogy ő mondta nekünk, hogy most már jó lenne egy lemezt csinálni a duóról. Rendben van, de úgy, hogy már ebédre azért menjünk el, már Béla ideges volt reggel, nagyon szeretett enni.
0: Hát ezt megértem, mindannyian szeretünk enni. Amennyire én tudom, nem akartam.
3: Abszolút csatlakozom a csapathoz.
2: Gondolom, ez látszik.
1: Bementünk a stúdióba, ha hiszitek, ha nem, körülbelül annyi idő alatt felvettünk 7 számot, amennyi idő a lemez.
0: Real time-ban dolgoztatok.
1: Real time-ban, de úgy, hogy számokat, tehát 7 szám. Az mindegyik más, tehát nem csak improvizáció. Mindjárt úgy kezdtünk, hogy egy nagyon nagy tempó ketten. Na, azt ajánlom egyszer valakinek meghallgatni, mert ott, ha valakinek hiányzik a bőgő, akkor nem tudom. Nem is lenne ideje bőgő.
0: Nincs hova bebőgőzni.
3: Nincs tér a bőgőnek.
1: Szétszett, a borzol.
0: Jön a műsor vége felé egy olyan felvétel, ami megénekelteti a közönséget, és hát mielőtt elbúcsúznék, nagyon-nagyon szépen köszönöm nektek, hogy elfogadtatok a meghívást, és hogy megnyithattuk veletek ezt a podcast sorozatot. Tavaszi szél vizet áraszt. Szakcsillakatos Béla, természetesen ő dolgozta át, ráemlékeztünk ebben a műsorban. Köszönöm a figyelmet.

0: Ez volt a Jazz Podcast a Szakcsi Rádióban. Egy korábbi műsor ismétlését hallották. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Francia sanzonok és magyar népdalok mágikus összefonódása egy igazán különleges koncerten. Budapest a Modern Jazz Klubjában lép színpadra formációjával, Isabella Cosanelli június 12-én. Az egyik legjellegzetesebb és markánsabb magyar énekhang újra elvarázsolja közönségét a fővárosban. Június 6-án este Budapest klasszikus jazz klubjában ad koncertet az Urbán Orsi Group. Az énekesnő művészetének egyik jellemzője, hogy sokféle irányzatban is nagy magabiztossággal kalandozik, így a swingtől a big band zenén át a latin muzsikáig minden műfaj bemutatásra kerül. Az idén kerek évfordulót ünneplő kiváló nagybőgő művész jubileumi koncertsorozatának újabb állomásához érkezik. A 60. születésnapját februárban betöltő Egri János június 18-án Pécsen ad koncertet kvartett formációban. A vérbeli All-Star felállásban a basszus hangszerest fia, Egri János Junior, Sosó Lakatos Sándor, valamint Pecek Lakatos András kíséri a színpadon.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz Óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
3: Bartók Zenei Díj 2026. Május 22-én 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban, május 23-án 19 óra 40 perctől a Dunán, május 24-én 21 órától az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Ez a Jazz Koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
1: Kedves hallgatóink! A Jazz Koncertek ma esti adásának első részében a Kaltenegger Trió koncertje hallható. Közreműködik Papes Péter és Borlai Gergő.

0: Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Köszönjük szépen. A doboknál Borlai Gergő. Basszusgitár Papes Péter. Billentyűknek Kaltanekkel Zsolt.

Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádió.

0: Kedves hallgatóink! A jazz koncertek ma esti adásának első részében a Kaltenecker Trió koncertjét hallották. Közreműködött Papes Péter és Borlai Gergő. A felvétel az A38 hajón készült 2005. november 11-én.
1: Ez a jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése.
0: Kedves hallgatóink! A jazz koncertek ma esti adásának második részében a Jónás Géza Kvartett koncertje hallható. Közreműködik ifjabb Olá Kálmán, ifjabb Egri János és Jónás Fülöp.

Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Köszönöm szépen!
1: Kedves hallgatóink! A jazzkoncertek ma esti adásának második részében
2: a Jónás Géza Quartet koncertjét hallották, közreműködött ifjabb Olá Kálmán, ifjabb Egri János és Jónás Fülöp. A felvétel a Magyar Rádió 6-os stúdiójában készült 2024. április 30-án.
3: Ez volt a jazzkoncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Egy korábbi műsor ismétlését hallották. Műsorajánló.
4: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz Óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
3: Jazz Podcast. Beszélgetések a jazz világáról. Hétfőn 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
5: Tartalmas szórakozást keres az egész családnak? Ne nyomozzon tovább! Ha-hó!
6: Ha-hó!
7: Hova igyekszel, öcsi?
5: Mert mi elhozzuk otthonába az ünnep hangulatát.
7: Nem adnám egy zsák aranyért, hogy egyszerre ilyen társaságot tisztelhetek nálam.
5: Nálunk mindenki megtalálja a számítását.
8: Úgy látom, hogy megtanultad, miként láthatsz a szíveddel.
5: Utazzon velünk térben és időben.
9: Mesélni véletlenül nagyon jól tudok.
5: Várja önt a szellem és a lélek kalandja. Klasszikus történetek, kortalan élmények, az egész családnak. Filmek, ünnepi műsorok pünköstkor is a közmédia csatornáin.
3: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Ez a Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

tanúskodna erről. Talán ti? Én a kobold makik apja és nagyapja, aprócska állat vagyok, szinte csak a fele valaminek, mégis egész, mégis egész, mégis egész, mégis egész.

0: Csönd. Béke. Béke.
1: Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.

Ez volt a Jazz Labor, a Szakcsi Rádióban. Éjfél van. Ez a Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Hajnal, minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban, a szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson.

Ez a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Szakcsi Plus. A Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak.